0: Az éjszakák kezdetben még frissek lesznek, többfelé 15 fok alá hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Zenés felvonulással kezdődött csütörtökön Balatonlellén a háromnapos cirkuszok éjszakája. A fesztivál első napján a cirkusztértől a Balaton partjáig vonultak fel a fellépők, este pedig nagyszabású nemzetközi gálaműsor várta a közönséget a Magyar Nemzeti Cirkusz sátrában. A Nagy Visszatérés című előadásban a 75 éves Kossuth díjas idősebb Richter József is közönség elé lépett. Kiváló eredményekkel zárták a Győrben megrendezett regionális delfin bajnokságot a Kasi legfiatalabb úszói. A 8 fős kaposvári csapat több egyéni csúcsot úszott, emellett számos érmet szerzett. A férfi 4x50 méteres gyorsváltó aranyérmes lett, míg a mix vegyesváltó és a női gyorsváltó ezüst, a mix gyorsváltó és a női vegyesváltó pedig bronzérmet nyert. Az egyéni versenyekben Kovács Dániel 3 arany és 2 ezüstérmet szerzett, Juhász Maja pedig szintén 3 arany mellett 3 ezüstéremmel járult hozzá a Kasi sikeres szerepléséhez. Megnyílt az út a Magyarországnak szánt 10 milliárd eurós uniós források előtt, miután az uniós pénzügyminiszterek jóváhagyták a magyar helyreállítási terv módosítását. A keretből 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, 3,5 milliárd pedig kedvezményes hitel lenne. A forrásokat többek között zöld közlekedési fejlesztésekre, vállalkozások támogatására, energetikai beruházásokra és digitalizációra fordíthatják. A lehíváshoz azonban szoros határidőket kell tartani. A szükséges feltételeket augusztus végéig, a kifizetési kérelmeket pedig szeptember 30-áig kell benyújtani.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombattól melegebb léghullámok érkeznek fölénk, így tovább erősödik a nappali felmelegedés. A hétvégén már 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakák kezdetben még frissek lesznek, többfelé 15 fok alá hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Vajon melyik lehet az a magyar dal, amit a legtöbben dolgoztak fel?
2: Ne otthon.
1: Nem rossz a tip, de sajnos nem. De nem találnád ki soha. Én se találtam volna ki.
2: Miki.
1: Én komolyan. A legtöbbet feldolgozott, átdolgozott magyar szerzemény nem a közelmúltban keresendő. Ugyanis Seres Rezső Szomorú Vasárnap című dalát rengeteg adaptációban találhatjuk meg a világ zenei életében. Képzeljétek el, Billie Holiday, Ray Charles, de még Björk és Sinéad Connor is elkészítette a saját Szomorú Vasárnap verzióját, nyilván angol nyelven. Bloomy Sunday,
0: 92,
1: de Billie Holiday, Ray Charles, Björk, hatalmas, hatalmas.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órán.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Rendőrök, tűzoltók, mentők és katonák várták a gyerekeket a Hősök napján a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Az interaktív programokon a táborozók testközelből ismerkedhettek meg a különböző hivatásokkal, beülhettek a mentőautóba, felpróbálhatták a rendőri védőfelszerelést, kipróbálhatták a tűzoltást, valamint az újraélesztés alapjait is elsajátíthatták. A szervezők szerint a Hősök napja nem csak élményt nyújt, hanem a pályaválasztást is segítheti, hiszen a gyerekek közvetlenül találkozhatnak azokkal, akik nap mint nap mások biztonságáért dolgoznak. Éjszakai és nappali karbantartási munkákra figyelmeztet a MÁV több somogyi vasútvonalon. Július 13-a és 17-e között a Somogyszob-Nagyatád vonalon pályafelújítás zajlik, Nagyatádon pedig lezárják a somogyszobi úti vasúti átjárót, a forgalmat táblákkal terelik. Ugyanebben az időszakban éjszakánként Karád és Tap közötti vasúti szakaszon is zajjal járó karbantartást végeznek. Július 20-a és 26-a között pedig a Kaposmérő és Kiskorpát közötti vonalszakaszon dolgoznak vasúti munkagépek az esti és hajnali órákban. A MÁV a munkálatok miatt a környéken élők türelmét és megértését kéri. Tovább fokozódik az aszály Magyarországon, mivel a következő napokban sem várható országos, jelentős csapadék, közölte a Hungaromet. Mint írták, az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, a mezőgazdasági aszály már komoly károkat okoz, különösen az öntözetlen kukorica és napraforgó táblákon. Bár helyenként előfordulhatnak záporok és zivatarok, ezek nem enyhítik érdemben a csapadék hiányt a szakemberek szerint.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombattól melegebb léghullámok érkeznek fölénk, így tovább erősödik a nappali felmelegedés. A hétvégén már 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakák kezdetben még frissek lesznek, többfelé 15 fok alá hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem

Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!

0: önmagad. Ne érd be kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok ő.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. A háztartási hulladék égetésének veszélyeire hívják fel a figyelmet a kaposvári tűzoltók egy országos katasztrófavédelmi bemutató videóban. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a szemét elégetése nem csak szabálytalan, hanem komoly egészségügyi és környezeti kockázatot is jelent. A műanyag, bútorlapok és egyéb hulladékok égésekor mérgező anyagok kerülhetnek a levegőbe, amelyek hosszú távon súlyos betegségek kialakulásához is hozzájárulhatnak. A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy háztartási hulladékot ne égessenek el. Több mint 10 000 résztvevőt várnak a július 18-ai 44. Balaton átúszásra. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távon a világ leghosszabb tavi hajófolyosója. 150 vitorlás és több kórházhajó biztosítja majd az úszók biztonságát. A szervezők szerint a verseny főtávjára rekord gyorsasággal telt be a nevezési keret, a SUP kategóriában pedig több mint 1000 induló várható. Az esemény megtartásáról az időjárási előrejelzések alapján július 16-án döntenek. Diákok segítik megőrizni a nyaralók biztonságát Balaton lellén. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a helyi önkormányzattal és több szakképzési centrummal együttműködve bűnmegelőzési irodát működtet a városban augusztus 23-áig. A program célja a nyári időszakban gyakori strandlopások, betörések és gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények megelőzése, valamint a turisták biztonságérzetének növelése. A rendőrség arra kéri a nyaralókat, hogy értékeiket ne hagyják őrizetlenül, járműveiket és szálláshelyeiket pedig mindig zárják be. 3 napon át a jazz kerül a középpontba Siófokon, ahol most hétvégén rendezik meg a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. A főtéren tradicionális jazz, Dixieland és swing dalok várják az érdeklődőket hazai és nemzetközi előadókkal. A szabadtéri koncertek idén is ingyenesen látogathatók. Jóvá hagyták Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A döntés 20 nappal az uniós hivatalos labban való kihirdetés után lép hatályba, ezt követően a magyar hatóságoknak kell kijelölniük az ország képviselőjét, és meg kell teremteniük a szervezet működésének feltételeit. Az Európai Ügyészség a 2021 júniusa óta elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményeket is vizsgálhatja majd Magyarországon. A csatlakozással Magyarország a szervezet 25. tagállama lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombattól melegebb léghullámok érkeznek fölénk, így tovább erősödik a nappali felmelegedés. A hétvégén már 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakák kezdetben még frissek lesznek, többfelé 15 fok alá hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délután.
1: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Új egyetemi kurzusokkal, korszerű digitális tananyagokkal és egy professzionális, díjugrató akadályparkkal bővül a Mate Kaposvári kampuszának lovas képzése. A fejlesztés részeként magyar, horvát és angol nyelvű oktatási anyagok készülnek. Emellett szakmai workshopokat és határon átnyúló tanulmányutakat is szerveznek. A fejlesztések egy magyar-horvát együttműködési projekt keretében valósulnak meg, amelynek célja a lótenyésztéshez, a lovas turizmushoz és a lovas oktatáshoz kapcsolódó képzések és kutatások fejlesztése. A program megvalósítására a Mate csaknem 150 ezer euró Európai Uniós támogatást nyert. Fiatal, de már komoly szakmai tapasztalattal rendelkező vezetőedző veszi át a kaposvári Rákóczi FC irányítását. A klub a 32 éves pro-licenses Gyürki Gergelyt nevezte ki a felnőtt csapat élére. A korábbi élvonalbeli labdarúgó edzőként Tatabányán ért el jelentős sikereket, ahol az NB3-as bajnoki címet ünnepelhetett a csapattal, majd a másodosztályban is vezette az együttest. Legutóbb a Moson-Magyaróvár kispadján dolgozott. A szakember szerint a Rákóczi fejlődő pályán halad, és célja egy szervezett, küzdőszellemű csapat kialakítása, amely eredményesen képviseli a klubot. Több mint 7000 járművet ellenőriztek a rendőrök Fonyód és Marcali térségében egy 8 órás sebességellenőrzési akció során. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint összesen 7278 autó haladt át az ellenőrzési pontokon, közülük 76 sofőr lépte túl a megengedett sebességet. A szabályszegőkkel szemben a rendőrök megtették a szükséges intézkedéseket. Megnyílt az út a Magyarországnak szánt 10 milliárd eurós uniós források előtt, miután az uniós pénzügyminiszterek jóváhagyták a magyar helyreállítási terv módosítását. A keretből 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, 3,5 milliárd pedig kedvezményes hitel lenne. A forrásokat többek között zöld közlekedési fejlesztésekre, vállalkozások támogatására, energetikai beruházásokra és digitalizációra fordíthatják. A lehíváshoz azonban szoros határidőket kell tartani. A szükséges feltételeket augusztus végéig, a kifizetési kérelmeket pedig szeptember 30-áig kell benyújtani. Mesterséges intelligencián alapuló kamerarendszert fejlesztettek ki a koraszülött csecsemők megfigyelésére magyar kutatók. A Hunren és a Semmelweis Egyetem közös fejlesztése vezetékek és érintéses szenzorok nélkül képes követni az inkubátorban fekvő babák mozgását és testhelyzetét. A rendszer valós időben nagy pontossággal elemzi a felvételeket, és segíthet a szakembereknek a fejlődési rendellenességek korai felismerésében. A kutatás eredményeit egy rangos nemzetközi folyóirat is közölte.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombattól melegebb léghullámok érkeznek fölénk, így tovább erősödik a nappali felmelegedés. A hétvégén már 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakák kezdetben még frissek lesznek, többfelé 15 fok alá hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár!

kávé, te a rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass mást.

0: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.
1: Neked kell a kén, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. A lakosság is véleményezheti a tervezett új buszmenetrendet. A fejlesztés részeként a város 44 új autóbuszt szerezne be, amelyek közül 15 elektromos jármű már idén nyáron forgalomba állhat. A cél egy sűrűbb, korszerűbb és az utazási igényekhez jobban igazodó menetrend kialakítása. A tervezet most a Kaposvári Közlekedési ZRT honlapján elérhető, a lakosok pedig személyesen több erre az alkalomra meghirdetett fórumon, levélben vagy e-mailben is elmondhatják véleményüket a tervezett változtatásokról. A háztartási hulladék égetésének veszélyeire hívják fel a figyelmet a kaposvári tűzoltók egy országos katasztrófavédelmi bemutató videóban. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a szemét elégetése nem csak szabálytalan, hanem komoly egészségügyi és környezeti kockázatot is jelent. A műanyag, bútorlapok és egyéb hulladékok égésekor mérgező anyagok kerülhetnek a levegőbe, amelyek hosszú távon súlyos betegségek kialakulásához is hozzájárulhatnak. A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy háztartási hulladékot ne égessenek el. Több mint 10 000 résztvevőt várnak a július 18-ai 44. Balaton átúszásra. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távon a világ leghosszabb tavi hajófolyosója, 150 vitorlás és több kórházhajó biztosítja majd az úszók biztonságát. A szervezők szerint a verseny főtávjára rekord gyorsasággal telt be a nevezési keret, a SUP kategóriában pedig több mint 1000 induló várható. Az esemény megtartásáról az időjárási előrejelzések alapján július 16-án döntenek. Kiemelt minősítést kapott a Tour de Hongrie a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség értékelésén. A 2026-os verseny minden vizsgált kategóriában, így a biztonság, a szervezés, az útvonal, a csapatszállások és a televíziós közvetítések terén is a legmagasabb besorolást érte el. A bizottság külön kiemelte a nehéz időjárási körülmények között végrehajtott útvonalmódosítások sikeres kezelését és a professzionális lebonyolítást. A magyar körversenyt májusban rendezték meg, amelyet egy svéd versenyző nyert meg. Pánik tört ki egy Ryanair járaton, miután röviddel a felszállás után kimozdult a helyéről a repülőgép egyik ablaka. A Németországba tartó gép az incidens után azonnal visszafordult a görög repülőtérre. A légitársaság közlése szerint egy utas orvosi ellátásra szorult, a többi utas sértetlenül hagyta el a repülőt. A Ryanair később pótgépet biztosított az utasoknak, a történtek okát pedig egyelőre vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombattól melegebb léghullámok érkeznek fölénk, így tovább erősödik a nappali felmelegedés. A hétvégén már 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakák kezdetben még frissek lesznek, többfelé 15 fok alá hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, 5 perccel 7 óra után, július 11-én, ezen a szombati napon, ami 19 fokkal indul, és szép napsütéssel terült az ég felettünk. Aztán a délutáni órákban már lesz 30-31 fok, tehát egy igazi nyári nap vár ránk. Az időjárás szempontjából mindenképpen legyen benne nektek sok-sok vidámság, nevetés, jó hangulat és tengerni kiváló dal, amit megtaláltok itt a 91.2 Marshmello és Kelsa Ballerini újdonsága szól nem sokára, az Another Drink című. Most pedig Joel Corey-ék frissítenek bennünket. Tartsatok velünk ezúttal is, és ha keresnétek, akkor él már telefon, SMS és Viber számunk, ez a 70 32 32 355.

0: The shape of you.
1: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
2: Az ünneplők július 11-én a Nórák és Lilik, de a Bence, Ráhel, Lilla, Eleonóra, Benedek, Olga, Helga és

0: Csak jó sok mindenkinek kívánhatok, vidám ünneplést, ahogy valószínűleg ünnepelnek a Bon Jovi együttes tagjai is, mégpedig azért, mert Richie Sambora, a banda gitárosa, ma 67 éves. Lehet, hogy egy vad éjszaka is lesz ebből. A One White Night szól most a Bon Jovitól.
1: Ez volt a kalendárium. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Gyorsan kúsznak fölfelé a hőmérők, már 20-21 fokot mutatnak, így egy perccel fél nyolc után. Alig van felhő felettünk az égen, és bár lehet, hogy a délutáni órákban kicsit mégis több lesz, de csapadékot nem jósolnak nekünk, 30-31 fokot viszont annál inkább. Aztán az esti órák olyan 19-21 fokosak lesznek, holnap hajnalban 16-18 fokot mérhetünk. A vasárnapi napra változóan felhős napos időt jósolnak, és 28-29 fokot. Hétfőtől viszont jön egy kicsit komolyabb meleg, de még mindig nem forró kánikula, hiszen maradnak azért felhők is felettünk, a magas UV-sugárzás így is jellemző lesz. A reggelek 16-19 fokosak maradnak, a délutánok pedig 33 fokosak lesznek, egészen a jövő hét végéig. Ennek ellenére a hét közepétől kicsit szeszélyesebb lehet időjárásunk, jön ugyanis egy hideg front, zivatarokkal, záporokkal, de nem hűti le a levegőt. 30 fok fölött maradnak a délutáni csúcsok, jövő héttől folyamatosan.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Tegyük fel azt a kérdést is, amit talán már ti is feltettetek, hogy melyik dal lehet az a világon, aminek a legtöbb feldolgozása született?
4: Elvis Presley.
3: Nem.
4: Abba?
3: Nem. Nem egy popbandától származik. Gershwin.
4: Hát Gershwin, ne hülyeskedj.
3: Várjál, de várjál, őt
4: melódiái.
3: Így van, oké. Okay. Ismered te a Porgy és Bess című operát?
4: Minden nap háromszor meghallgatom.
3: Ja, értem. Hát akkor te műértő vagy, akkor nem véletlen. Akkor biztos azt is tudod.
4: Nem látszik rajta?
3: Dehogy nem, hát dehogy nem. Van egy Summertime című etűd.
4: Mit láttak meg ebben?
3: Több mint 25 000 különböző verziója létezik.
4: Hoppá.
3: Jazz, soul, rock, pop, Louis Armstrongtól Ella Fitzgeraldig, Miles Davisen keresztül, Janis Joplinig, a Doorson át, a Zombiesig, de még Lana Del Rey is hozzányúlt ehhez a dalhoz. Ez a világ legtöbbet feldolgozott dala.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
5: Ha a lefolyót beszélni tudna.
6: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
5: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
7: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Rádió Most! Kaposvár!
8: FM 91.2

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Mi más? Természetesen ezúttal is a kaposvármost.hu-t ajánlom figyelmetekbe, ahol arról lehet olvasni például, hogy arany minősítésű aktív iskola lett a Gárdonyi. Hogy ez pontosan mit jelent? Részletek az oldalon. És a kaposvári kampusz életében is történnek mindig izgalmas események. Erről is van fent egy cikk. Talán már ti is hallottátok, hogy kész az új kaposvári buszmenetrend. Egyelőre még nem aktív, hiszen várják a ti véleményeteket is. Lesznek lakossági fórumok több időpontban és több helyszínen. A kaposvármost.hu-n pontos részleteket találtok, de arról is olvashattok, hogy mit hallgatnak most a magyarok, mi a legnépszerűbb a különböző zenei streaming oldalakon, illetve a kaposi kalendáriumot, valamint a helyi sporthíreket is érdemes átböngészni a kaposvármost.hu-n.
0: Ez volt a Lapszemle, a pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Új egyetemi kurzusokkal, korszerű digitális tananyagokkal és egy professzionális, díjugrató akadályparkkal bővül a Mate Kaposvári kampuszának lovas képzése. A fejlesztés részeként magyar, horvát és angol nyelvű oktatási anyagok készülnek. Emellett szakmai workshopokat és határon átnyúló tanulmányutakat is szerveznek. A fejlesztések egy magyar-horvát együttműködési projekt keretében valósulnak meg, amelynek célja a lótenyésztéshez, a lovas turizmushoz és a lovas oktatáshoz kapcsolódó képzések és kutatások fejlesztése. A program megvalósítására a Mate csaknem 150 ezer euró Európai Uniós támogatást nyert. Több mint 7000 járművet ellenőriztek a rendőrök Fonyód és Marcali térségében egy 8 órás sebességellenőrzési akció során. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint összesen 7278 autó haladt át az ellenőrzési pontokon, közülük 76 sofőr lépte túl a megengedett sebességet. A szabályszegőkkel szemben a rendőrök megtették a szükséges intézkedéseket. Diákok segítik megőrizni a nyaralók biztonságát Balaton-Lellén. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a helyi önkormányzattal és több szakképzési centrummal együttműködve bűnmegelőzési irodát működtet a városban augusztus 23-áig. A program célja a nyári időszakban gyakori strandlopások, betörések és gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények megelőzése, valamint a turisták biztonságérzetének növelése. A rendőrség arra kéri a nyaralókat, hogy értékeiket ne hagyják őrizetlenül, járműveiket és szálláshelyeiket pedig mindig zárják be. Fiatal, de már komoly szakmai tapasztalattal rendelkező vezetőedző veszi át a kaposvári Rákóczi FC irányítását. A klub a 32 éves pro-licenses Gyürki Gergelyt nevezte ki a felnőtt csapat élére. A korábbi élvonalbeli labdarúgó edzőként Tatabányán ért el jelentős sikereket, ahol az NB3-as bajnoki címet ünnepelhetett a csapattal, majd a másodosztályban is vezette az együttest. Legutóbb a Moson-Magyaróvár kispadján dolgozott. A szakember szerint a Rákóczi fejlődő pályán halad, és célja egy szervezett, küzdőszellemű csapat kialakítása, amely eredményesen képviseli a klubot. Legalább 11-en meghaltak egy súlyos erdőtűzben Spanyolország déli részén Andalúziában. A hatóságok emellett 19 eltűntet tartanak nyilván, és mintegy 1000 embert kellett kitelepíteni a veszélyeztetett területekről. A lángok megfékezésén 150 tűzoltó és 220 katona dolgozik, miközben több útlezárást is elrendeltek. A tűz keletkezésének okát még vizsgálják, de sajtóértesülések szerint egy leszakadt villanyvezeték okozhatta a tüzet.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombattól melegebb léghullámok érkeznek fölénk, így tovább erősödik a nappali felmelegedés. A hétvégén már 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakák kezdetben még frissek lesznek, többfelé 15 fok alá hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
2: Mosolygos napkezdést kívánok mindenkinek 5 perccel 8 óra után július 11-én. Bízom benne, már mosolyra ad okot. Egyrészt azt, hogy nagyon kellemes az idő, másrészt, hogy hétvége van, és talán azt tehetitek, amit akartok, úgy indíthatjátok a napot, ahogy akarjátok. A lustálkodással, hát lustálkodással. Ha már is valamilyen aktív tevékenységgel, akkor azzal, akinek viszont munkával kell, annak nincs sok választása, már is koncentráltan figyel a feladataira. Kitartást kívánok nektek is a naphoz, és ajánlom magunkat, tartsatok velünk, a változatosságot tartjuk, így majd Medúzáik is jönnek, Honey Beast és Daniel Figergő egy közös újdonsággal, a Bárcsak lennék cíművel, most pedig Lady Gaga énekel.
3: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M M-M-M-M-M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way,

mi már rögtön tánccal kezdtük a napot, és Weekenddel Dancing in the Flames című dalát hallgattuk a rádió moston. És jó is, ha mozgással kezditek a napot, egy jó nagy nyújtózás legalább legyen meg, egy kis válkörzés, finom hátnyújtás, de akár egy kicsivel komolyabb torna is lehet, vagy egy erősítő aerobik, mit szólnátok hozzá, 10 órára oda kellene ez esetben érni, az Esparkba, a Bíbor Ligetbe, ott tartanak ugyanis ilyen ingyenes edzést, nincs létszámstopp, tehát mindenki mehet és vihet magával bárkit. A részvétel ingyenes, ahogy előre is mondtam. Ha szeretnétek hatékonyan formába lendülni, javítani az állóképességeteken és tetőtől talpig megerősíteni az izmaitokat, akkor ott a helyetek. A Bíbor Liget füves területén egy pörgős, saját testsúlyos erősítő aerobikról van szó. Farszki Éva edző tartja majd. 10 órakor kezdődik tehát majd ez. Az edzés várhatóan 40 perces lesz, utána pedig egy 5-10 perces nyújtásra is időt szánnak. Amit magatokkal kell vinnetek, az egy törölköző és bőséges folyadék. A gyerekektől az idősebb korosztályig mindenkit szeretettel várnak. Edzőruhába menjetek, mert nem tudtok átöltözni ott. És ahogy a szervezők is írják, tegyétek meg az első lépést az erősebb, fittebb önmagatok felé. Velünk pedig továbbra is táncolhattok. Jön most Elfelben és Graham Candy. Graham Candy, ez a She Moves című daluk.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Ma július 11-e van, ezen a szombaton a Nórák és Lilik ünneplik névnapjukat, és ma van Szent Benedek ünnepe Európa védőszentjének napja 1964 óta. 1897-ben ezen a napon hidrogénballonnal indult az északi sarkra három svéd felfedező. Fényképeikre és táboruk maradványaira csak 33 év múlva találtak rá. Giorgio Armani, az olasz divattervező, 92 éve született. Míg 66 éves lett ma, Csúlya Imre Jászai Maridéja színész, érdemes és kiváló művész. Siófokon hunyt el Bilicsi Tivadar színész, táncos, komikus, 45 éve 1981-ben és 16 éve búcsúztunk Kállai Ferenctől, a Kossuth-díja színésztől, a Nemzet Színészet cím kitüntetettjétől. 1533-ban vált el ezen a napon feleségétől 8. Henrik aragóniai Katalintól, hogy feleségül vegyen egy udvarhölgyet, Boleyn Annát. Sir Laurence Olivier, a Golden Globe-díjas és Oscar-díjas Shakespeare színész és rendező, 1989-ben halt meg. Schubert Éva, a Kossuth-díja színésznő, érdemes művész, pedig 9 éve. 2019-ben e napon gördült le a futószalagról az utolsó Volkswagen bogár. És szülinapos ma Manuel is, a rapper, 26 éves lett.
0: Ez volt a Kalendárium. Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
3: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Programajánló.
1: Egy jó kis mozizás ma is szóba jöhet a Kultikban gyerkőcöknek, gyermeklelkű felnőtteknek és nevetni, borzongani vágyóknak is van miből választani. Ezen a napon ismét nyitva lesz délután 4 órától a Zselici Csillagpark, várnak benneteket különleges bemutatókkal, a nap távcsöves megfigyelésével, planetáriumi filmvetítéssel, és lesz éjszakai távcsöves bemutató is, hogy van-e még szabad hely, arról érdemes előre érdeklődni. Ma tartják a fürdőfesztivált a Virágfürdőben. Már a délelőtti óráktól nyitva lesznek, de délután 3-tól kezdődik az igazi buli. Több fellépővel, pandasarokkal, egész nap ingyenes elektromos kisautóval a gyerekeknek, és lesz habparti is, a hangulat felelős DJ Volumen. A Desedán is lehet bulizni egy fröccsparti keretében délután 5-től. A senior együttes játszik majd, de lesz fröccs kvíz, a gyerkőcöknek csillámtetkó, kézműves sarok és mindenkinek jó hangulat. Ugyanakkor várnak ma délután 14:30-tól a júliusi társasjátékklubba is minden érdeklődőt, ingyenesen lehet részt venni rajta, a Fino Gasztrotéka rendezvényház lesz a helyszín ismét.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Reklám.
1: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein.
2: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig.
1: Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Zavar, hogy napnyugta. Után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
4: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
5: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Meghosszabbítanák a volt ponyódi polgármester letartóztatását az ügyészek. Spanyolország, Franciaország rangadó lesz a VB elődöntők egyik ágán. 9 óra van, jó napot kívánok! Ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Meghosszabbítaná a volt ponyódi polgármester és társa letartóztatását a Kaposvári járási ügyészség. A két férfit különösen nagy vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt tartóztatták le június végén. Ők a nyomozás szerint 2019 és 2023 között az önkormányzati cég által kötött zöld területkezeléssel és területrendezéssel kapcsolatos széles szerződésekkel 102 millió forintos kárt okoztak. Rendkívüli fogási eredmények születtek a közelmúltban lezajlott kaposvári Deseda Carb Cupon. A maratoni pontyfogó verseny résztvevői ugyanis összesen majdnem 2,4 tonna halat emeltek ki a tóból. A legnagyobb potykát 18 kg 87 dekával mérlegelték. A versenyzők a nagy hőség ellenére is kiválóan teljesítettek, a viadal pedig több millió forintos összdíjazással zajlott. A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik Magyarország, tudatta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ez nagy előrelépés a március végi 44 napos mélyponthoz képest. A tárca vezető azt írta, hazánk jól áll a földgázkészletekkel is, a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően halad a felkészülés a hidegebb hónapokra. Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT. A meteorológusok tanulmányában az áll, a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében a hónap közepén egy igen forró zóna alakult ki, ahonnan a levegő nyugat felé indult. Ezt a légtömeget ráadásul az erős, szinte zavartalan napsütés tovább melegítette. A spanyol válogatott egy a hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte a belga csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság Los Angeles-i negyed döntőjében. Az első félidőben végig fölényben futballozó spanyoloknak Fabián Ruiz szerzett vezetést a 30. percben, de a szünethez közeledve a rivális teljesen váratlanul egyenlített. Így a kapus Unai Simon 2022-es VB-n kezdődött, góltalansági csúcsa 650 percnél szakadt meg. A meccset a 88. percben Mikel Merino döntötte el, aki a 8. döntőben is nyerő ember volt Portugália ellen. A 2010-es aranyérmük óta először négy közé jutott spanyolok, a keddi elődöntőben a 8 éve arany, legutóbb pedig ezüstérmes franciákkal találkoznak majd Dallasban.
0: Időjárás jelentés.
6: A hétvégén ismét melegebb léghullámok érkeznek fölénk, így ma is változóan gomoly felhős, napos, száraz idő várható, meg megélénkülő széllel. A csúcsfőmérsékletek 31 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta. Györfi Betta. Györfi Betta.
7: 4 perccel múlt el 9 óra. Jó reggelt kívánok azoknak, akik kicsit tovább tudták húzni az alvást, és csodálatos hétvégét mindenkinek. Ilyen gyönyörű nyári napokon, mint amilyen lesz a mai és a holnapi, talán egy kicsit könnyebb az ember szíve, és jobban befogadja azt, amit kap az égiektől, meg jobban is tudja hasznosítani, és ezáltal sokkal vidámabb lesz minden. Na de hogy mi az, amit az égiek tartogatnak nekünk? Ez a nagy kérdés. Erre pedig a választ megadom a horoszkópban fél 10 után. De addig is lesz mit hallgatni, például a Hot Chocolate, You Sexy Thing címűjét, Gracie Abrams újdonságát, az lesz a Look at My Life, és itt van Philip Bailey és Phil Collins közöse, ez az Easy Lover. Ugye milyen klasszikus dalokkal várunk benneteket.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Programajánló.
1: A kult kikötő hétvégi eseményeit ajánlanám a figyelmetekbe. Egyrészt ma este Balaton Szárszón 8:30-kor kezdődik az Akt Hegedűvel című előadás, ami egy kérdésekkel és titkokkal teli világba viszel bennünket. Egy korszakos festő halála után különös levelek, hivatlan látogatók és egy rejtélyes műtárgy borzolja a kedélyeket. Szulák Andrea, Szabó P. Szilveszter és Kautsky Armand lép színpadra a darabban, hogy életre keltsék ezt a fordulatokkal teli történetet. Ha a gyerkőcökkel odaértek 10:30-re ma Balatonföldvárra, akkor a Bogyó és Babóca utazás Álomországba című mesét nézhetitek meg együtt, vagy holnap Balaton Szárszon 10:30-től a Mesék Süsűnek címűt. Na de van más is a Balcsi körül. Például Fonyódi Könyvfesztivál ma és holnap. Ingyenesen a Szaploncai

0: időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Nagyon kellemes lesz a hétvége az időjárás szempontjából biztosan, mert még nem lesz rekkenő forróság, viszont napsütésben is bízhatunk, több órás napsütésben, annak ellenére, hogy lesznek azért bőven felettünk felhők, de elvileg esni nem fog. Minimális esélye megvan azért egy-egy zápornak. Az UV-sugárzás a déli órákban magas lesz ma is, és holnap is. A változóan felhős napos idő folyamatosan jellemző lesz, holnapra 28-29 fokot ígérnek, jövő héttől pedig jön a 32-33 fok délutánonként, talán nem lesz olyan borzasztóan elviselhetetlen, a hajnalok 16-17-19 fokosak lesznek általában, és a hét közepén érkezik egy hidegfront, záporokkal, zivatarokkal majd, ennek ellenére marad a 32, akár 34 fok is délutánonként, úgyhogy némi eső előfordulhat több napon keresztül a következő hét második felében.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Vajon melyik lehet az a magyar dal, amit a legtöbben dolgoztak fel?
4: Ne otthon.
3: Nem rossz a tip, de sajnos nem. De nem találnád ki soha. Én se találtam volna ki.
4: Miki.
3: Én komolyan. A legtöbbet feldolgozott, átdolgozott magyar szerzemény nem a közelmúltban keresendő. Ugyanis Seres Rezső Szomorú Vasárnap című dalát rengeteg adaptációban találhatjuk meg a világ zenei életében. Képzeljétek el, Billie Holiday, Ray Charles, de még Björk és Sinéad Connor is elkészítette a saját Szomorú Vasárnap verzióját, nyilván angol nyelven. Gloomy Sunday. Ő is elénekelte, de Billie Holiday, Ray Charles, Björk, hatalmas, hatalmas.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
5: Ha a lefolyót beszélni tudna...
6: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
5: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat!
7: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Ez a július 11-e egy nagyon könnyed és vidám napnak ígérkezik, ami ugyanakkor hozhat nagyon pozitív, megnyugtató felismeréseket is. A Kosnak külön azt írják, hogy mozgalmas beszélgetésekkel teli nap vár rád, könnyen új ismerettséget köthetsz, vagy olyan hírt hallasz, ami egészen más megvilágításba helyez egy régi ügyet. Ráadásul most jó, hogyha megérzéseidre is hallgatsz. Kedves Bika, jöhet egy meglepő találkozás, vagy váratlan fordulat, vicces momentum. Ma jól esik egy kicsit kizökkenni a megszokott rutinból, közben egy fontos felismerés is megszülethet benned, amit később még sokszor felidézel. Az ikrek ma elemében érezheti magát, könnyedén teremtesz kapcsolatot másokkal, és a humorodból sincs hiány, ismerkedésre is nagyon jó nap, valakit egészen leveszel a lábáról. Egy beszélgetés során olyan válaszra is bukkanhatsz, amit már egy ideje keresel. A ráknak ma végre lesz néhány nyugodt perce, órája, amikor rendezheted a gondolataidat. Egy régi kérdésre most egészen természetesen érkezhet meg a válasz. Figyelj a jelekre! A nap hátra levő része könnyedebbnek ígérkezik, mint amire reggel számítottál.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Az oroszlán számára nagyon jó hangulatban telhet a mai nap, és szinte mindenki szívesen keresi a társaságodat, annyira erős most a kisugárzásod. Lehet valaki, aki ennél is többet szeretne belőled, most tényleg rajtad múlik, belemész-e a kalandba. Egyébként is érdemes nyitottnak maradni, mert egy váratlan beszélgetés inspiráló ötletet adhat, a megérzéseid most meglepően pontosan működnek. Kedves szűz, bár szereted előre megtervezni a napodat, most a spontán helyzetek hozzák a legjobb élményeket. Egy apró felismerés sokat segíthet abban, hogy tisztábban lásd a következő lépésedet. Engedd meg magadnak, hogy végre igazán kikapcsolj. A mérlegre könnyed és nagyon vidám nap vár, jól esik kimozdulni, beszélgetni, vagy egyszerűen csak több időt tölteni azokkal, akik feltöltenek. Közben egy régóta nyitott kérdés végre a helyére kerülhet benned. A skorpiónak azt írják, hogy ma akár egy elejtett mondat is elég lehet ahhoz, hogy megérts valami fontosat. Segítenek most az égiek tisztában érzékelni a helyzeteket és az emberek valódi szándékát, ettől sokkal nyugodtabbnak érzed majd magad.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió Most!

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: A nyilas ma biztos, hogy nem fog unatkozni. Meghívás, kirándulás vagy spontán program is összejöhet. Egy váratlan felismerés ráadásul még a jövőbeli terveidet is átalakíthatja. Ha szingli vagy, ma minden adott az ismerkedéshez. Kedves Bak, ma jöhet egy olyan élmény, ami megerősít benne, hogy néha tényleg a legegyszerűbb megoldás a legjobb. Könnyebben átlátsz egy bonyolult helyzeten, és ettől minden sokkal kezelhetőbbnek tűnik. Délután már jut idő arra is, hogy igazán kikapcsolódj. A vízöntőnek azt írják, hogy ma szinte egymást érik az érdekes ötletek és izgalmas beszélgetések. Most különösen fogékony vagy az új nézőpontokra, és ez inspirálóan hat rád. Hallgass arra a belső hangra is, amely most határozottan jó irányba terel. A halakjegyűnek harmonikus napja lehet, és könnyebben megérted, mi zajlik benned, valamint egy régi bizonytalanság is oszlani kezd. Közben a nap vidám, könnyed hangulata segít, hogy ne vedd túl komolyan a kisebb bosszúságokat.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
0: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson velünk!

Csak is a rossz álmokon már túl vagyunk, és Teddy Swims Bad Dreams című dalán is. 3 perc múlva lesz 10 óra, a rádió moston, na mi következik a legfrissebb hírek után? Hát persze, hogy az, amit sokan megszoktak, és még többen várnak, és ami mindig izgalmas és szuper hangulatú, na ez a 20 a csúcson. A csütörtöki adást ismételjük, úgyhogy jön Mao és Moli, meg az a tengernyi érdekesség és jó zene, amivel minden alkalommal szolgálni szoktak. Én még egy Ben Hénál dallal szolgálok nektek, a Something I Need cíművel. Várlak benneteket 11 óra után is. I had a dream.

0: Reklám.
1: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein.
2: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig.
1: Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Döntetlent játszott a Rákóczi. Könyvekkel a világ körül. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreivel 10 órakor Gulyás Lóránt köszönti Önöket. 0-0-ás döntetlent játszott harmadik felkészülési mérkőzésén a szintén harmadosztályú Csepel SC ellen a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. A Bene Akadémia Puskin utcai edzőközpontjában pénteken megrendezett összecsapáson ugyan a somogyiak birtokolták többet a labdát, ám ezt nem sikerült gólra váltani. A meccsen ugyanakkor sok fiatal kapott játék lehetőséget. Meghosszabbítaná a volt Fonyódi polgármester és társa letartóztatását a kaposvári járási ügyészség. A két férfit különösen nagy vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt tartóztatták le június végén. Ők a nyomozás szerint 2019 és 2023 között az önkormányzati cég által kötött zöld területkezeléssel és területrendezéssel kapcsolatos színlelt szerződésekkel 102 millió forintos kárt okoztak. A kormány pénteken benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatát. A tervezet szerint a szervezet a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak a parlament felé lesz. Az elnök és a négy elnök helyettes különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az MVVH munkatársai irattárakba, raktárakba és szerverszobákba is bemehetnek, átnézhetnek nyilvántartásokat, szerződéseket, számlákat és elektronikus adatrögzítőket is. Könyvekkel a világ körül címmel indított nyári olvasási kihívást a Magyar Földrajzi Múzeum. Ennek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 könyvet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek, Balázs Dénes neves földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazóírásának. Egy 7000 eurót tartalmazó táskát talált még 4 évvel ezelőtt egy nő az egyik velencei Vaporetto hajón. A podgyászt az ott dolgozó takarító vette észre, és talált tárgyként leadta a közlekedési vállalat illetékes osztályán. Egy év elteltével, mivel a táskáért nem jelentkezett senki, a nő kérte az összeget, arra hivatkozva, hogy az olasz jogszabályok szerint ilyen esetekben a megtalálót illeti a talált tárgy. A cég előbb megtagadta az összeg átadását, azt hangoztatva, hogy a nő munkavégzés közben találta a táskát, ezért a pénz a vállalaté. A bíróság azonban a napokban neki adott igazat.
0: Időjárás jelentés.
3: A hétvégén ismét melegebb léghullámok érkeznek fölénk, így ma is változóan gomoly felhős, napos, száraz idő várható, meg megélénkülő széllel. A csúcsfőmérsékletek 31 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: Okay, let's go.
5: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
6: Sziasztok, drága hallgatóink! Ismét itt vagyunk, a nyár kellős közepén jelentkezik a kuszalista Vilikével. Molival, bocsánat.
7: Ne, lehetek Vilike. Lehet? Villám Vili, villám.
6: Villám Vili.
7: Új nevem villám. És Miki, jó, Mikike. Mikike. Miklós, Miki. Hát, szia, drága Miki, van szép a mosolyod.
6: Köszi, látom, nem már megérte bejönnöd.
7: Ne látom.
6: Drága hallgatóink, akár otthon, akár munkahelyen, akár szabadságon vagytok, mondjuk a vízparton, reméljük, hogy velünk tartotok. Azért is mondom ezt, lett, képzeld el, mert Kinga írt nekünk, hogy a tengerparton online sem hagyják ki a hacsot, lányok jó nap fürdőzést, mert hogy csajos nyaralás.
7: Mi is települjünk ki oda.
6: Rögtön gondoltam, hogy kikéri magának, hogy ő nem lehet ott.
7: De hogy nem, hát imádok Kingával napozni.
6: Na, vigyázzatok magatokra.
7: Imádnék.
6: Imádnék. Vigyázzatok magatokra, lányok, illetve Beának is nagyon meg kell köszönjük, hogy minden alkalommal velünk tart. Ő igazi figyelmes hallgatónk, aki együtt él a műsorral. Képzeld el, hogy utána nézett kicsit alaposabban, ugye legutóbb George Michael dalával hoztuk párhuzamba azokat a szupermodelleket, akiket nagyon szerettünk a 90-es években, és ugye Linda Evangelistát emlegettük, a nagy kedvencem volt, és az is elhangzott ugye, hogy sajnos egy időben már csak nyomokban hasonlított a régi önmagára. Na hát, be a figyelemmel kísérte egyébként a munkásságát ennek a modellnek, és kiderült, hogy hát volt három nagyon komoly betegsége is, amik azért valószínűleg köthetőek a folyamatos plasztikai beavatkozásokhoz. Ettől függetlenül nagyon stram és belevaló csaj, vagy inkább ma már hölgy, mert hogy mindegyiket átvészelte, mindegyik betegséget, és meg kell kövessem egykori kedvenc modellemet, mert ahhoz képest, amiken keresztül ment most, igenis tényleg nagyon szépen tartja magát, és nagyon jól néz ki, ahogy te mondtad, bátran elmennél vele megenni egy vacsorát, el is lehetne. Bizony, bizony, bizony.
7: De nem az a baj, hogy én elmennék, ő nem akar.
6: Mondjuk azt se felejtsük el, hogy már 61 esztendős, de nagyon jó látni, hogy valakinek sikerül úgy felállni a padlóról, ahogy neki, szóval minden szeretetünk Linda Evangelistáé, és én is elvinném vacsizni, bár szerintem nem vagyunk anyagilag egy liga.
7: Nem vagytok egy csapatban.
6: Nem játszunk hát egy csapatban.
7: Hát majd csak előételtesztek.
6: Na de, igen. Beának köszönjük szépen, hogy ennyire figyel a műsorra. Na, ma is jönnek az aktuális dalok, a retro és zene minden mennyiségben. Biztos tudjátok, hogy egy hónappal ezelőtt újra nagyszabású kétnapos koncertet adott Magyarországon a Metallica.
7: Sokan ott voltak, és láttam is a posztokat, hogy nagyon tetszett nekik.
6: 75 ezer ember előtt kétnapos koncert.
7: 75.624-je megszámoltam.
6: Ja, bocsánat, 624-5. Igen, igen. Majdnem el is késtem a lottós sorsolásról a dugó miatt. A fene ezt a sok metálost! No. Nem bántom őket egyébként, mert James Hetfield, ugye a frontember, nagy Ghost rajongó. Na, szóval a Metallica újra bevezetett egy régi szokást, amivel most is megtisztelték a hazai közönséget, mégpedig mindkét napon, mindjárt el is áruljuk, hogy mi volt ez a szokás, amivel tisztelektek a magyar közönség előtt, jó? Előtte azonban meghallgatjuk listánk első felvételét, mégpedig a Nickelbacket, ha már rockzene. Jön a Bones for the Crows, listánk 18. helyéről, ezzel kezdünk.
4: A 18.

0: Hoi, de jó kis dal, a Nickelback és a Bones for the Crows.
1: Ezt nem lehetne még egyszer?
0: Dal. De most akkor indítsuk el még egyszer.
1: Igen. Íme.
0: Nem, Isten őriz. Na, folytassuk tovább, ugye azzal fejeztük be, hogy a Metallica ugye 75 ezer ember előtt lépett.
1: 75.624.
0: 624-5 ember előtt lépett föl. Ugye egy hónappal ezelőtt kétnapos koncertet adtak.
1: Ó, az mi hangulata lehetett?
0: Na jó, az biztos. Az biztos.
1: 75 ezer embernek tetszik valami. Egyébként ez a foci stadionokra is, pár most, hogy VB van, igaz, hogy amikor ott egyszerre szurkolók megindulnak, vagy csak hangorkán van. Az,
0: hát vagy csak nézd meg, milyen jó példája ennek a norvég szurkolók és a
1: de
0: norvég
1: jó,
0: csapat.
1: De jó,
0: hogy jeveznek. Mennyire látványos. Nagyon jó. Na, gyerekek, ugye említettem tehát azt, hogy Metallica koncert volt, és hogy egy nagyon kedves és régi szokást vett elő a Metallica, egyébként ők eddig is csinálták ezt, amivel megtisztelik a magyar közönséget. Ugyanis mindkét napon eljátszottak egy-egy magyar dalt.
1: Nem is tudtam, hogy két nap volt. Két
0: bizony,
1: napot koncertezte, és mind a kettő megtelt.
0: Így van.
1: Hát basszus.
0: Igen, majdnem, igen.
1: Azt a jó Isten.
0: Az kemény, igen. Az első dal az első napon a Pokolgép Totális Metal című dalát pengette el Kirk Hammett és Robert Trujillo. Állítólag ez annyira nem sikerült jól, vagyis hát nyilván kevésbé populáris maga a dal is, és nyilván azért hát ne várjunk sokat, nem az egész zenekar játszott el, hanem a basszusgitáros, illetve a szólógitáros, és a basszusgitáros megpróbálta magyarul elénekelni a dalt, hát inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel.
1: Itt a gesztus a lényeg.
0: A gesztus, így van, a gesztus a lényeg, állítólag Kalapács József ki is fejezte nem tetszését.
1: Jaj, örülnek, hogy őt választották, és nem a száztagú cigányzenekar.
0: Na, aztán jött a másnap, amikor a Quimby Ajajaj című dalát is előadta.
1: Ott az Ajajaj talán ment.
0: Igen, Kis Tibi viszont roppant szimpatikusan nyilatkozott, ő azt mondta, hogy nagyon megtisztelő, hogy a Metallica színpadán ott lehetett az ő daluk, és valahogy úgy fogalmazott, hogy ő már megvan. Hogyha csak ennyi, akkor hát
1: nem
0: megvan,
1: ez a jó.
0: Neki ez az egyik legboldogabb napja, mert hogy ugye csupán egy gesztus volt ez a magyar közönség felé, erről szólt ez. Na, de nem ez volt az első eset, hogy a Metallica magyar dalt játszott a színpadon. Talán a legismertebb ilyen 2018-ban volt, amikor szintén a gitáros és a basszer nyomta el az egyik legismertebb magyar rock felvételt, és a közönség elkezdte üvölteni és énekelni velük. Figyeljetek csak, erről van egy bejátszom.
1: Még nem ismertem meg. De aranyos.
0: Csak a fejem, hogy a falba verjem,
1: én
0: gonoszabb leszek, mint az ördög, bizony.
1: De aranyos. Állat. Nagyon jó.
0: Nálam van, mióta meglépett az intézetből. Ez nem New York, nem Los Angeles. Nagyon jó. Tehát ez a gesztus, hát nyilván ez is ilyen.
1: A New York meg a Los Angeles szavak jobban mentek neki. Egy biztos, hogy vannak olyan együttesek, akik egy év alatt nem töltik meg a stadion.
0: Hát persze. Ezért is mondom azt, hogy óriási gesztus. Na, és hát innen jött az ötlet, hogy vajon van-e még olyan zenekar, aki mondjuk Magyarországra látogatva megtiszteli a magyar közönséget azzal, hogy megtanul egy magyar dalt. És te itt elejtettél
1: Freddie
0: bizony
1: Mercury.
0: Egy zenekart. Így van. Talán mondhatjuk azt,
1: de az jól sikerült a dalhoz izél.
0: Hogy a magyarok szívébe 1986-ban egy életre beénekelte magát a Queen, pontosabban ugye Freddie Mercury és Brian May, amikor előadták azt a bizonyos dalt, amit te is említettél.
1: És azt tudod, hogy a tenyeréből olvasta föl? Kellett neki puskázni?
0: Bizony. Viszont, ami nagyon-nagyon szép gesztus volt, hogy tényleg időt szánt rá, ez egy ilyen legendás dal, és legendás gesztus volt a Queen részéről.
1: Istenem, de kár az érzelmeré.

0: Hát igen, az ember bőre borsózik ezt halva, igaz? Pláne, hogy Freddie Mercury, ahogy mondtam, vette a fáradtságot, hogy megtanulja, amennyire lehet szépen kiejteni a szavakat. Aztán képzeld el, amikor 2017-ben újra itt volt a Queen Magyarországon, már nyilván Freddie Mercury nélkül, akkor Brian May kijött a színpadra, és a közönséggel együtt énekelte úgy el, hogy ő gitározott, és megkérte a közönséget, hogy mivel nincs sajnos már Freddie, ezért ők énekeljék el, és üvöltötte a stadion a dalt, és ő meggitározott hozzá.
1: Jaj, de szép!
0: Na, de hiszitek vagy sem, nem ez az egyetlen olyan magyar dal, amit előszeretettel játszik külföldi zenekar. Mert hogy ugye bizony a Scorpions rajongók nagyon jól tudják, hogy a világhírű rockbanda nagyon jó barátságot ápolt Magyarország egyik legnagyobb zenekarával, sajnos már kevesen élnek közülük, az Omega. Szerintem azért sokan tudják azt, hogy az Omega és a Scorpions között emberileg is volt egy nagyon jó viszony, nagyon jó barátság.
1: Én most nem akarok hazudni, de az Omega még volt az előzenekara is a Scorpionsnak.
0: Sőt, évtizedek óta játszották a Gyöngyhajú lányt. Bizony, olyannyira, hogy Meki, Kóbor János ugye rendszeres vendége volt a Scorpions koncertjeinek, főleg itthon, illetve annyira szerették a banda tagjai ezt a dalt, hogy képzeljétek el, készült egy angol nyelvű változat is, White Dove címmel, Fehér Galamb, 1995-ben, és egyébként ezt a dalt a Scorpions szinte az összes koncertjén egyébként játsza is. Place without
1: a name. De furcsa. Under a burning sky. De jó hangja van. De jó hangja van. Kóbornak is jó áll, de...

0: Nagyon durva. A barátság olyan nagy volt, hogyha jól emlékszem, akkor 94-ben Klaus Meine, ugye a Scorpions énekese, itt volt az Omega nagy koncertjén, és közösen elénekelték a Fekete Pillangót is. Na de vajon, volt-e még külföldi előadó, aki tiszteletből vagy akár másokból énekelt magyar dalt? Erre a kérdésre fogjuk megadni hamarosan a választ. Előtte azonban megyünk tovább a listában a Backstreet Boys újdonságával, ugye nemrég mutatkozott be nálunk, Bottle Up, ez a daluk címe, igazi nyári kellemes sláger, ezzel folytatjuk a hacsot.
1: A 15.

0: Folytatjuk tovább a kusza listát, mégpedig a Backstreet Boys dala után. Ballap, nagyon kellemes nekem, tök jó ilyen nyári hangulatom lesz tőle. Na, gyerekek, ugye arról beszéltünk, hogy mennyi olyan külföldi zenekar van, vagy volt, aki egyrészt magyarországi koncertjén megtisztelt bennünket azzal, hogy néhány magyar dalt elénekelt, és ugye most legutóbb zártuk Klaus Meinével és a Scorpionszal, ugye, akik a mai napig a Gyöngyhajú lányt éneklik, ha koncerteznek, White Dove címmel átdolgozták a dalt. Ha már Gyöngyhajú lány, hallottatok-e már a szerb Griva and Co. nevű zenekarról? Gondolom nem. Így van, ők egy szerb zenekar, akiket nagyon szeretnek a hazájukban. Ők bizony koncertjeiken szintén előszeretettel játsszák a Gyöngyhajú lányt, mert nagyon szeretik ezt a dalt, ami viszont megint csak nagyon szimpatikus, hogy a saját szerb átdolgozásuk második felét magyarul éneklik,
1: na hát,
0: tisztelegve a magyarok és az Omega előtt, annyira szép magyarsággal, hogy az elképesztő. Természetesen megszereztem ezt a felvételt is. Figyeljetek csak!

0: Szerintem vannak magyar vonásai, hogy gyökerei. Nem mondod meg, hogy nem magyar.
1: De mennyire szép gesztus ez már, hogy egy szerb zenekar egy magyar dalt játszik, és tudod, mivel jó szembesülni? Bárki bármit mondjon azért, hogyha elmegyünk külföldre, nézd meg, hányszor volt, hogy a bőrpiacon ki volt írva, hogy magyar, ne lopj. Tehát, hogy nem mindenhol néznek bennünket jó szemmel, meg hogy sokan haragszanak ránk sok dolog miatt, de hogy mennyire jó az, mennyire jó látni, az szinte meglepő, hogy van egy zenekar, van egy magyar dal, és akkor tisztelegve azelőtt, hogy mennyire csípték ők az Omegát, ezért magyarul éneklik mindig a másik felét a dalnak, és képes, oké, hogy lehet, hogy vannak magyar gyökereik, de nem magyar a srác, aki énekel, és megtanulta ilyen szépen kimondani. Hát egyszerűen le a kalappal, le a kalappal.
0: Meghűl egy halászlére.
1: Tessék?
0: Meghűl egy halászlére.
1: Kihűl egy halászlére, helyes, Willi. Kocincsatok egyet. Na, figyeljetek, aztán nagyon sok világsztárról nem tudjuk, hogy esetleg vannak magyar gyökerek, ahogy te is mondtad, illetve azt, hogy ők mennyire fontosnak találják ezt. Gondoltátok volna Alanis Morissette-ről? A világhírű énekesnőről, ugye ő egy 7-szeres Grammy-díjas kanadai énekesnő, és képzeljétek el, hogy az anyukája 56-os magyar kivándorló.
0: Jó messzire ment.
1: Hát én meg, de hogy nézem,

Megint a tehetség, hogy egy Alanis Morissette-et adott a világnak, azért is nem bánja az ember, mert hogyha ő Magyarországon akkor születik, nem akkor lesz. Nem biztos, hogy világsztár lesz belőle, sőt, valószínűleg nem, de így, hogy kiment egy Alanis Morissette, érted? Az anyukája magyar. Hát nem hittem el, amikor megtudtam. A művész állítólag mai napig nagyon büszke a gyökereire, kiadóját például Szeretlek néven alapította meg, az a neve a kiadójának, hogy Szeretlek, és kiadott 1999-ben egy komoly zenei ihletésű albumot, az volt a címe, hogy The Prayer Cycle, és a nyitó dalban, képzeljétek el, magyarul próbál énekelni aranyszívem, neki azért nem megy olyan jól, én senki vagyok, de mindenki vagyok. Ezt énekli, figyeljetek, ezt is megszereztem.

0: De aranyos.
1: Ezt nem tudom, hogy itt mit mond, de ez is magyar elvilág. Figyelj! Semmi vagyok.
0: De aranyos.
1: Mindenek vagyok, ez akar lenni ez a de mindenki vagyok. Mindenek vagyok. Mennyire durva, ki a fele gondolta volna, hogy Alanis Morissette-nek magyar az anyukája? Hát elképesztő, elképesztő. Na, de aztán ugorjunk át Svédországba.
0: Ugye nagyon jó hangja van, csak mondom.
1: Jó, igen, igen, nagyon jó hangja van Alanis Morissette-nek, hát nem véletlenül 7-szeres Grammy-díjas énekesnő. Na, ugorjunk Svédországba. Egy Hard nevű rockzenekarral foglalkozunk most. Ott is vannak magyar gyökerek. Olyannyira, hogy a banda írt egy magyar dalt.
0: No.
1: És képzeljétek el, hogy Björn Lind énekes, aki egyébként svéd, tősgyökeres svéd, megint csak vette a fáradtságot, és megtanulta egész szépen érthetően elénekelni azt a dalt, aminek a címe is magyar, Várj úgy. Ez a daluk címe. Van egy svéd rockbanda, akik írnak egy magyar dalt. Hát nem hiszem el. Figyelj csak!
2: Szigorúbb a csendnél.
0: Ők a svédek.
1: Bizony.
2: Ahogyan a zajban, te figyelsz, mintha velem lennél.
1: Ez egy svéd csávó.

0: két rockzenekar fogja magát és ír egy magyar dalt Várj új címmel, és ráadásul mondom, ahogy belegondolsz, ez a Björn Lind nevezetű úriember meg képes megtanulni a dalt magyarul, és akárhol mennek koncertezni, elmondják, hogy mi csípjük a magyarokat, szeretjük, mert nem tudom, és elének
1: nem tudom, mi lett a háttérem, az jobban érdekel, hogy mitől kapták ezt a idézőbeütést, de nagyon, nagyon tisztelendő.
0: Hát a zenekar tagjai között van magyar származású, aki nagyon büszke a magyarságára, és ezért így tiszteleg a származása
1: előtt. Ha egyszer alapítok egy zenekart, kínai és japán nem lesz benne.
0: Hogy ne kelljen megtanulnod a...
1: Úristen!
0: Vagy ha Kínában is Japánban alapítasz zenekart, kérlek szépen, legyen magyar dalotok. Na, drága hallgatók, folytatjuk tovább nem sokára. Hozunk még különleges feldolgozásokat, átdolgozásokat, ugyanis feltettem azt a kérdést is, hogy vajon melyik lehet az a magyar dal, amit a legtöbben dolgoztak fel esetleg, és a legtöbb külföldi előadó nyúlt magyar dalhoz. Meg fogtok lepődni.
1: Neoton.
0: Nem rossz a tipp, de sajnos nem. De nem találnád ki soha. Én se találtam volna ki.
1: Miki.
0: Én komolyan.
1: Na jó, mert hallgassuk meg.
0: Na, majd mindjárt kiderítjük, hogy melyik az a magyar dal, amit a legtöbb külföldi előadó dolgozott föl. Előtte azonban meghallgatjuk blokkunk záródalát. Jön a One Republic és a Need Your Love, csak is Vilike kedvéért.
1: Köszi.
2: A 10.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned. Don't go away now.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
4: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Világslágerek, világsztárok ajánlásával.
5: Hello, I'm Hillary Clinton, the first lady listening to Who's a Chuchon, and well, Mickey is so sexy.
0: A 20-20-as slágerlista.
6: Ha, ugyan Hillary. Köszönjük szépen, így van, folytatjuk tovább a 20-20-as slágerlistát. Drága hallgatók, ugye beszélgettünk itt magyar dalokról, milyen szép volt az a svéd rockzenekar a Hard, aki írt egy magyar dalt. Na, és feltettük azt a kérdést, hogy vajon lehet-e, van-e olyan magyar dal, magyar szerzemény, amit nagyon sokan feldolgoztak, például külföldiek. Soha nem találnád ki. Ugye tippelted a Neotont.
7: Igen.
6: De nem, a legtöbbet feldolgozott, átdolgozott magyar szerzemény nem a közelmúltban keresendő. Ugyanis Seres Rezső Szomorú Vasárnap című dalát rengeteg adaptációban találhatjuk meg a világ zenei életében. Képzeljétek el, Billie Holiday, Ray Charles, de még Björk és Sinéad Connor is elkészítette a saját Szomorú Vasárnap verzióját, nyilván angol nyelven. Bloomy Sunday.

0: most jön be a magyar változat is, így én itt hátulról megindultam.
1: Megindult hátulról, Willi. Úgy örülök.
0: Szomorú dal, de jó.
2: Nagyon szomorú dal, igen. Ráadásul Heres Rezső milyen érdekes, hogy milyen híres zeneszerző lett közben, ugye, ha jól tudom, csak jobb kézzel zongorázgatott, nem tudott kottát olvasni sem. És nézd meg, egy ilyen dalt írt, szomorú vasárnap. Na bizony, na hát, Sinéad O'Connor, ugye sajnos már ő sincs közöttünk, ő is elénekelte, de Billie Holiday, Ray Charles, Björk, hatalmas. Aztán, ha már még magyar dal, akkor bizony van egy magyar előadó, akinek egyébként nem egy külföldi producer vagy sztár nyúlt hozzá a dalához, a te nagy kedvenced, aki tényleg a maga korában világszínvonalt hozott, egyrészt a hangszínével, másrészt pedig szerintem a tudásával, a technikai tudásával. Ő Kovács Kati, bárki bármit mondjon.
0: Add már, uram, az esőt.
2: Figyelj, Kati nagyon komoly volt a maga korában. Most is nyilván csak maga az a zene, az a beat zene, az már kiment ugye a divatból. És hiszitek vagy sem, ott van a csinos és jóhangú Christina Aguilera, aki bizony a Woohoo című dalában a mi Kovács Katinkat választotta, legalábbis a producere, mert hogy az Add hát, uram, az esőt egy világszinten is bazi jó dal volt. Úgy hívják a producert, hogy Polo da Don, ő volt az, aki az Add már, uram, az esőt bevezetőjének és refrényének dinamikus, fúvós és ritmus szekcióját vágta ki, majd ezt kissé felgyorsították, modern elektronikus hip-hop ütemekkel keverték, és bizony létrejött a Woohoo című dal, és felfedezhető benne a mi drága Katink. Figyeljetek csak!
0: Na hát!

0: hullom az esőt. Mennyire menő már ez is? A mindenség itt.
1: Pláne lenne kis eső holnap.
0: Asztja, úristen. Nicki Minaj és Christina Aguilera. Meg Kovács Kati.
1: Meg egy jó
0: kis Katie Smith. Ennyi.
1: Kovács Kati?
0: Kovács Kati. Add már uram az esőt. Nagyon menő. Na, megyünk tovább nem sokára. Hozzuk a retro helyezettet is hamarosan.
1: Előtte azonban.
0: Meghallgatjuk listánk 6. helyezettjét, mégpedig Alex Warren és a Favorite Dream című dalt. Ez következik most, mi pedig jövünk vissza nem sokára.
2: A 6.

0: legjobb dal, a két legkuszább manusztól, 20 a csúcson.
1: Jaj.
2: Jaj, bizony, ugyanis folytatjuk tovább a kusza 20-as lágerlistát, jön a retro helyezett.
1: Akit megtalált nekünk, az nagyon ritka, sosem hallottuk.
2: Ja, de várjál, kihagytuk a kis szertartásunkat, jön az ötödik, ami...
1: A retro.
3: Ami a retro.
2: Gyerekek, 76 esztendős lett, az a Grammy-díjas amerikai zenész, zeneszerző és színész, aki a világhírű Huey Lewis and the News zenekar énekese volt, mert hogy ő maga, Huey Lewis. Egyik legismertebb számuk ugye a Vissza a jövőbe című film betétdala, The Power of Love. Meg
1: nagy
2: is fogjuk zene, ezt hallgatni.
1: Jó, nem mondod. De nem egy ritka felvétel lesz, amit még sosem hallott senki, csak mi.
2: Figyelj, ha már ritka felvétel, hadd hozzak egy kis érdekességet. Ha már zenei átdolgozásokról beszélgettünk itt, képzeljétek el, ezt nem is tudtam eddig, ugye foglalkoztunk már korábban is az illegális zene csencselésről. Azért sokan nyúlnak olyan dalokhoz, amihez nem kéne. Kevesen tudják, de bizony Huey Lewis beperelte Ray Parker Jr.-t a Ghostbusters című film zenéje miatt. Huey ugyanis azt állította, hogy a Ghostbusters bizony kísértetiesen,
1: érted? Ha egyszer már a szellemekről szól.
2: Kísértetiesen hasonlít az ő egyik dalára, melynek címe I Want a New Drug. Arra gondoltam, na, rakjuk egymás mellé a két dalt, és most te leszel a bíró, mondd ki, igaza volt, vagy nem volt igaza Huey Lewisnak, amikor azt mondta, hogy figyelj, öcskös, te lenyúltad a dalomat. Kezdjünk a Ghostbusters-el.
1: Jaj, de nagy zene!
2: És akkor figyelj, mindjárt jön a váltás. Na?
1: Hang is lesz.
2: Figyelj!
1: Ez jobban tetszik.
2: Ne sérsd meg a felperest.
1: Jó,

0: ezzel is elmosolj rá.
1: Erre a része viszont igen.
0: Hát vannak benne részek, elutasítom.
1: Elutasítod?
0: El. Én mit kaptam a Hüvén de Lusztól? Semmit.
1: A Power of Love-ot például.
0: Jó, de én korrút vagyok.
1: Makaréna. De korrút vagyok. Ó, bíró úr, köszönjük szépen. Na, hát az ügyet nem bíróságon tárgyalták, mert hogy 85-ben peren kívül megegyezett a két fél. A megegyezés értelmében Parker és kiadója egy titkos összegű kártérítést fizetett Huey Lewis-nak, ugye az I Want a New Drug és a Ghostbusters című dalok feltűnő hasonlósága miatt. A megállapodás egyébként egy szigorú titoktartási záradékot is tartalmazott. Később 2001-ben Huey Lewis egy televíziós műsorban, mégpedig a VH1 egyik műsorában elárulta a kártérítés részleteit, ezzel viszont ő szegte meg a titoktartási szerződést, ami miatt Ray Parker Jr. visszaperelte.
0: Nagyon jó.
1: Ugye milyen szép történet? Mintha itthon született volna meg ez a kis, a szomszédba, ez a kis közjáték. Na, úgyhogy minden esetre boldog születésnapot kívánunk Huey Lewis-nak. Jön a The Power of Love című dal, mégpedig a Vissza a jövőbe filmek betétdala, ami kitörölhetetlen a zenei életből. Ez az eheti retro helyezett.
2: Húz a csúcson!
3: Gyönyör a kövön.
4: Oh, that's nice.

0: Ez itt a csúcson. A húsz a csúcson.
1: Ők voltak Huey Lewis and the News.
2: Hát valószínű, hogy ezt a felvételt sokkal többet hallottuk, mint a másikat.
1: Persze.
2: Huey Lewis and the News.
1: Így van.
2: Igen, tehát valóban kevesebbet ment, de azért most, hogy kaptam egy telefont, van benne valami hasonlóság.
1: Ugye most, hogy Filikém, ne sinálj ma, meghívlak egy rostélyosra.
2: De ez rövelykönben először följelenti, megegyeznek, aztán ő meg megszegélt titoktert.
1: Igen.
2: De mi vihette rá, hogy a mélyló?
1: Hát várjál, hát mert azt gondolta, hogy már régen lévült a dolog, mert ez egy 85-ös sztori, és 2001-ben beszélt róla egy műsorban. Nagyon kemény. Hát az okos, ügyes újságíró kihúzta belőle a részleteket, aztán ráfaragott. Na, gyerekek, végezetül pedig, ha már feldolgozások, és ugye beszéltük azt, hogy melyik volt az a magyar dal, aminek a legtöbb feldolgozása volt, melyik magyar slágerhez nyúltak hozzá a legtöbben külföldön. Tegyük fel azt a kérdést is, amit talán már ti is feltettetek, hogy oké. De vajon úgy unblock, melyik dal lehet az a világon, aminek a legtöbb feldolgozása született?
2: Elvis Presley.
1: Nem.
2: Abba?
1: Nem. Megdöbbentő lesz, mert hogy képzeljétek el, hogy a világ legtöbbet feldolgozott dal nem egy popbandától származik, hanem egy komoly zenei zeneszerzőtől. Gershwin.
2: Hát Gershwin, ne hülyeskedj
1: már. Várjál, de várjál,
2: Gershwin melódiái.
1: Így van, oké. Okay. Ismered te a Porgy és Bess című operát?
2: Minden nap háromszor meghallgatom.
1: Ja, értem. Hát akkor te műértő vagy, akkor nem véletlen. Akkor biztos azt is tudod.
2: Nem látszik rajta?
1: Dehogy nem. Hát dehogy nem. Látszik rajta a kultúra minden nap, amikor hát nem, az ágyból,
2: azt hiszem, hogy 10-20 másodpercet bírok az ilyenfajta dolgokból.
1: Ne rombold le a felépített képet, Vili. Tehát Gershwin, Porgy és Bess című operájában van egy Summertime című etűd.
2: Mit láttak meg ebben? Igen.
1: Ezt mondjuk én sem tudom, mert meghallgattam, és tényleg nehéz azért végighallgatni, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon tisztelem Gershwint, és le a kalappal. Több mint 25 000 különböző verziója létezik. Azt elhiszitek, 25 000 jazz, soul, rock, pop. Louis Armstrongtól Ella Fitzgeraldig, Miles Davisen keresztül, Janis Joplinig, a Dorsonát, a Zombizig, de még Lana Del Rey is hozzányúlt ehhez a dalhoz. Ez a világ legtöbbet feldolgozott dala. Na de, búcsúzóul, ha már könnyű zene, akkor nézzük meg a könnyű zenei előadókat is. Volt valaki, akit még nem említettél, hogy ki volt az a könnyű zenei, annyit segítek, zenekar, azt is segítem, hogy angol zenekar, akinek a dalait a legtöbben dolgozták fel. Na, Vili?
2: Yesterday. Ja, hát a Beatles, Joe
1: hát
2: Lennon.
1: Hát bizonyám. Hát bizony a Beatles Yesterday című remeke, a feldolgozásai becsült száma több mint 3000. Tehát több mint 3000 verziója készült el ennek a dalnak. Én azért azt mondom, hogy ma már ebben a digitális világban talán még több is van, de hogy ennyi a hivatalos. Érdekesség egyébként, hogy az 1965-ben megjelent dalból a megjelenése utáni években egyetlen amerikai rádióállomás mintegy 500 000 alkalommal játszotta a különböző előadók verzióit. Ott aztán volt royalty.
2: Nagyon eltalálták. Nekem John Lennon se volt semmi.
1: Így van. Hát a Beatles megismételhetetlen, sokszor emlegetjük, a Beatles is az a zenekar, akire meg kell érni.
2: Van olyan zenekar, aki akár megjelenésben bármire elérte Beatles sikereit?
1: Hát, talán Michael Jackson.
2: Nem vagyok abban biztos. Na, biztos, hogy nagyon szoros lehet a küzdelem, hogyha így nézzük, de...
1: A Beatlesben az volt szerintem a különleges, hogy ők voltak az elsők. Tehát a Beatlemania ugye az volt az első. Ők voltak az első olyan fiúzenekar, illetve zenekar, akiért tényleg akkora hisztéria alakult ki. Az biztos, hogy a mai napig nem fogható hozzájuk senki. Meg talán Michael Jackson volt még, de ő ugye már egy később...
2: Akkor voltak videoklipek, nem voltak még.
1: Akkor tévé fellépés.
2: Fekete-fehér verzióban hírekként számoltak be róluk.
1: Így van, meg hát mutatták a fellépéseiket. És a többi meg koncert. Fie, annyi nő nem álljon.
2: Hol voltam én akkor 62-ben? Igyekeztem a célba.
1: Ja, akkor még igen.
2: Akkor születtem. Születés előtt éppen gyorsultam.
1: Éppen gyorsulási versenyen voltál, Vilike. Na, drága hallgatóink, hát itt a nagy melegben ennyi volt a mai 20 a csúcson, az időnk nagyon lejárt, köszönjük a figyelmeteket, reméljük, hogy egy ilyen kis kellemes kitekintést tudtunk nektek adni, akár a tengerparton, akár a munkahelyen, akár nyaralás közben. Vigyázzatok magatokra!
2: Lehetek jók, ha tudtok.
1: Jövő héten is jelentkezünk egy adással, vagy ilyennel, vagy olyannal, meglátjuk, Vilike, mikor utazik Kuala Lumpurba, és én mikor térek vissza Hawaii-ra, még nem tudom pontosan, de remélhetőleg itt leszünk jövő héten is. Bízunk benne, hogy ti is. Listánk első helyezettjével búcsúzunk, Teddy Swims jön, és a Mr. Know It All. Ez a dal az utolsó ma. Sziasztok!
2: Hello!
3: Az első.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as sláger listája.
1: Adios!
0: Kedvenc zenéiddel a pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám.
1: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein.
2: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig.
1: Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
4: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
5: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Az alacsony vízszint miatt változik a kék szalag útvonala. Ítélkezési szünet lesz a bíróságokon. 11 óra van, jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A Balaton alacsony vízállása miatt módosítani kellett az 58. kék szalag nagydíj útvonalát. A tó átlagos vízállása ugyanis jelenleg mindössze 66 cm, ez pedig a rajtig további 10 cm is apadhat. A rendezők így nagyjából másfél kilométerrel keletebbre helyezik majd a keszthelyi bóját, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. 0-0-ás döntetlent játszott harmadik felkészülési mérkőzésén a szintén harmadosztályú Csepel SC ellen a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. A Bene Akadémia Puskin utcai edzőközpontjában pénteken megrendezett összecsapáson ugyan a somogyiak birtokolták többet a labdát, ám ezt nem sikerült gólra váltani. A meccsen ugyanakkor sok fiatal kapott játék lehetőséget. Rendkívüli fogási eredmények születtek a közelmúltban lezajlott kaposvári Deseda Carp Cupon. A maratoni pontyfogó verseny résztvevői ugyanis összesen majdnem 2,4 tonna halat emeltek ki a tóból. A legnagyobb potykát 18 kg 87 dekával mérlegelték. A versenyzők a nagy hőség ellenére is kiválóan teljesítettek, a viadal pedig több millió forintos összdíjazással zajlott. Július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz a magyar bíróságokon. Ez idő alatt főszabály szerint nem lesznek tárgyalások, kivéve a soron kívüli eljárások esetén. Ilyen lehet a végrehajtás, a végelszámolás, illetve a csőd és felszámolási eljárás. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A döntés nagyjából egy hónapon belül lép hatályba. Ezt követően a magyar hatóságoknak ki kell jelölniük az ország képviselőjét, és meg kell teremteniük a szervezet működésének feltételeit. Az Európai Ügyészség a 2021. júniusa óta elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményeket vizsgálhatja majd. A Tesztpálya című magyar koprodukciós kisfilm is versenyez a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon a rövid filmes szekcióban. Az alkotás rendezője az amerikai Lydia Cornett, aki New Yorki dokumentumfilmesként készítette el első magyarországi filmjét. A 15 perces alkotás története a Zalazón területén játszódik, ahol a hajnali órákban egy 14 éves fiú és családja agaraikkal űzik el a vadon élő állatokat Európa egyik legkorszerűbb önvezető jármű tesztpályájáról.
0: Időjárás jelentés.
6: A hétvégén ismét melegebb léghullámok érkeznek fölénk, így ma is változóan gomoly felhős, napos, száraz idő várható, meg megélénkülő széllel. A csúcsfőmérsékletek 31 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta. Györfi Betta. Györfi Betta.
7: Egy igen szórakoztató órán vagyunk túl, és belekezdtünk egy újabba. Megpróbálom a lépést tartani, de legalábbis hozom továbbra is a legnagyobb slágereket. 4 perccel múlt el 11 óra várjuk Bryan Adams-et, aki egy vadonatúj dallal jelentkezett. Bemutatjuk nektek, de előbb még visszarepülünk egy kicsit a múltba. Jason Donovan-nel.

Nars Berkeley dalát hallgattuk, ez volt a Crazy a rádió, most a 4:12 van, lehet, hogy sokaknak őrült napjuk van, mégis szombaton is, de bízom benne, hogy pihenésre is jut idő, és arra, hogy nyugisan mondjuk kémleljétek majd este az eget. Az idei évben is számos látványos csillagászati jelenség tekinthető meg az égen, a Zselici Csillagparkban külön hangsúlyt is fektetnek erre, délután 4 órától várnak be is benneteket ott, de a perszeidák meteorrajt szabad szemmel is megtudjuk, nem feltétlenül a belvárosból, kevésbé fényszennyezett helyen megfigyelni, hamarosan érkeznek. Sőt, már igazából a júliusi csillaghullás idejét éljük, de augusztusban is lesz bőven. Évről évre ugye visszatér a perszeidák meteorraj, idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, a maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. Sokszor lehet hallani arról, hogy ugye óránként akár 100-150 meteort is láthatunk, ez azonban túlzás. Az érték az egész égbolton potenciálisan megjelenő hullócsillagokra vonatkozik, a valószám ennél jóval alacsonyabb, de azért így is nagyon szép meteorzáporról van szó, a hullócsillagok az égen bárhol feltűnhetnek, figyeljétek meg ti is. Nálunk viszont nincs csillaghullás, álló csillagokat hozunk folyamatosan, így én megszeretném sokára az Aerosmith Pink című dalát, és itt van MK is a Diorral.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Ha a lefolyót beszélni tudna...
3: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az

0: Olajat a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
1: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: 91.2

somebody else. Kygo, Khalid és Griffin közös dala volt, ez a Save My Love című, a rádió moston hallgattuk. Jó hangulatú napot kívánok mindenkinek, és lassan már itt a szombat délután. Még ha az első felében több is volt a munka, házi munka esetleg, a második felére remélem, hogy sok-sok könnyedséget tartogat nektek majd ez a nap. Máshol esetleg, ha halott pénzdalát hallgatjuk perceken belül, jön Inna az Amazinggel, és most Damien a David már a következő nyárról ábrándozik.

Ez a Charlie Puth és Jan Kuk közöse a rádió moston. 3:42 után egy perccel Madonnával folytatjuk, aki mostanában sok jubileumot ünnepel, és azt is, hogy visszatért egy új albummal, amivel szeretné megtáncoltatni ismét az embereket. Ugyanakkor épp 40 évvel ezelőtt, a mai napon jelent meg a Playboy 1985-ös júliusi száma olyan mesztelen fotókat közölt Madonnáról, amelyek még jóval azelőtt készültek, hogy az énekesnő világsztárrá vált volna. Természetesen nagy visszhangot váltott ki ez a fotósorozat, ami megjelent a 18 éves Madonnáról, mármint akkor volt 18 éves, amikor készültek róla még ezek a képek. Madonna viszont nem csinált nagy ügyet ebből a kérdésből, nem próbálta letagadni a múltját, nem szégyellem. Ezt nyilatkozta. Nem meglepő tőle, hiszen később is magabiztosan vállalta testét és szexualitását. Most vele nem 1985-ig, hanem 1995-ig repülünk vissza, a You See című dalát énekli Madonna.

0: Reklám.
1: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Mostantól új helyen, Kaposváron, a Fő utca 18 szám alatt várjuk ügyfeleinket. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Fő utca 18. www.boldingatlan.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Kijavították a hatalmas úthibát. Nem sokára felállhat a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Dél van, jó napot kívánok! A Rádió Most híreit Gulyás Lórántól hallják. A szakemberek elhárították azt a hibát, amely miatt beszakadt az úttest Kaposváron a Szent Imre utca és a Damjanics utca kereszteződésében. A végleges burkolat várhatóan a jövő hét elején készül el, addig az érintett szakaszon továbbra is körültekintő közlekedésre van szükség. 0-0-ás döntetlent játszott harmadik felkészülési mérkőzésén a szintén harmadosztályú Csepel SC ellen a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. A Bene Akadémia Puskin utcai edzőközpontjában pénteken megrendezett összecsapáson ugyan a somogyiak birtokolták többet a labdát, ám ezt nem sikerült gólra váltani. A meccsen ugyanakkor sok fiatal kapott játék lehetőséget. A kormány pénteken benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatát. A tervezet szerint a szervezet a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak a parlament felé lesz. Az elnök és a négy elnök helyettes különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az MVVH munkatársai irattárakba, raktárakba és szerverszobákba is bemehetnek, átnézhetnek nyilvántartásokat, szerződéseket, számlákat és elektronikus adatrögzítőket is. Országszerte 19 térségben 5 hét végén át várja az érdeklődőket a nyitott portanapok. A szervezők tájékoztatása szerint az augusztus 22-től október 4-ig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartás és a növénytermesztés kulisszatitkait. Első alkalommal Szabolcs, Szatmár-Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala, a negyediken a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpok alja, Nógrád, Hajdubihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be. A spanyol válogatott egy a hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte a belga csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság Los Angeles-i negyed döntőjében. Az első félidőben végig fölényben futballozó spanyoloknak Fabián Ruiz szerzett vezetést a 30. percben, de a szünethez közeledve a rivális teljesen váratlanul egyenlített. Így a kapus Unai Simón 2022-es VB-n kezdődött, góltalansági csúcsa 650 percnél szakadt meg. A meccset a 88. percben Mikel Merino döntötte el, aki a 8. döntőben is nyerő ember volt Portugália ellen. A 2010-es aranyérmük óta először négy közé jutott spanyolok, a keddi elődöntőben a 8 éve arany, legutóbb pedig ezüstérmes franciákkal találkoznak majd Dallasban.
0: Időjárás jelentés.
2: A kora délutáni órákban is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak néha zavarhatnak meg a gomoly felhők, de csapadékra kevés az esély. 30-32 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
3: Ugorjunk fejest egy jó kis szombat délutánba, és élvezzük ezt a nyarat, de közben a régi nyarat is élvezhetjük Lotfi Begivel, Kollányi Zsuzsival és Dr. Béressel. Jön aztán Tomber, és most a One Republic. Tartsatok velünk!

0: friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Clean Bandit és Louisa Johnson közösen adta elő a Tears című dalt a rádió moston, 2:01. Izgalmas délutánt kívánok mindenkinek, ha arra vágytok. Ha csak nyugira, semmi kilengésre, akkor legyen részetek olyanban. De azért érdemes mindig valami különlegességet belecsempészni az időtökbe, ha van rá lehetőségetek. A kaposvármost.hu-n olvasom például, hogy nyáron sem maradnak tétlenek a múzeum munkatársai, mikor be vannak vetve a földek, a zöld növényzet borítja a talajt, akkor ők éppen azt tudják megállapítani, hogy mit is rejt a föld mélye. Olvassátok el, hogy pontosan miről van szó, de hogyha szeretnétek konkrétan egy ásatáshoz részt venni, akkor bekapcsolódhattok egy ilyenbe. Nem Kaposvár környéke a helyszín ezúttal, hanem Veszprém megye augusztus 10-e és 28-a között minden hétköznap, beleértve az augusztus 20-ai hosszú hétvégét is, régészeti feltárást végeznek a Bándi Essegvárnál. Akit érdekel a régészet testközelből és szívesen bekapcsolódna egy régészeti feltárásba, akár csak egy fél napra, jelentkezhet önkéntesnek. A munkavégzés naponta reggel 8-tól körülbelül 4:30-ig tart. Ahogy említettem, Bánd község, Essegvár nevű középkori vár romjánál lesz ez a feltárás, amit a Lackó Dezső Múzeum régészei vezetnek, az ELTE és további hazai, illetve külföldi egyetemek képzés alatt lévő, vagy már végzett régészeivel, valamint számos önkéntessel az ország közelebbi, távolabbi pontjairól. Általános iskolások, középiskolások, egyetemisták, középkorúak, nyugdíjasok, színes a csapat, bárki mehet. További részletek a Lackó Dezső Múzeum Facebook oldalán találhatóak, akár az egész családdal egy különleges program lehet ez. Fél nap, egy nap, több nap, ezt már ti döntitek el, augusztus 10-e és 28-a között zajlik ez a régészeti feltárás, tehát ilyen apró dolgokkal is lehet színesíteni a napot, meg olyannal, mint a Well Hello dala.
1: Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de ha sötét is ez a világ,

0: Programajánló.
1: Egy jó kis mozizás ma is szóba jöhet a Kultikban gyerkőcöknek, gyermeklelkű felnőtteknek és nevetni, borzongani vágyóknak is van miből választani. Ezen a napon ismét nyitva lesz délután 4 órától a Zselici Csillagpark, várnak benneteket különleges bemutatókkal, a nap távcsöves megfigyelésével, planetáriumi filmvetítéssel, és lesz éjszakai távcsöves bemutató is, hogy van-e még szabad hely, arról érdemes előre érdeklődni. Ma tartják a fürdőfesztivált a Virágfürdőben, délután 3-tól kezdődik az igazi buli, több fellépővel, pandasarokkal, egész nap ingyenes elektromos kisautóval a gyerekeknek, és lesz habparti is, a hangulat felelős DJ Volumen. A Desedán is lehet bulizni egy fröccsparti keretében délután 5-től. A Senior Együttes játszik majd, de lesz fröccs kvíz, a gyerkőcöknek csillámtetkó, kézműves sarok és mindenkinek jó hangulat. Ugyanakkor várnak ma délután 14:30-tól a Júliusi Társasjátékklubba is minden érdeklődőt, ingyenesen lehet részt venni rajta, a Fino Gasztrotéka rendezvényház lesz a helyszín ismét. Ma este Balaton Szárszón 8:30-kor kezdődik az Akt Hegedűvel című előadás, ami egy kérdésekkel és titkokkal teli világba viszel bennünket. Egy korszakos festő halála után különös levelek, hivatlan látogatók és egy rejtélyes műtárgy borzolja a kedélyeket. Szulák Andrea, Szabó P. Szilveszter és Kautsky Arman lép színpadra a darabban, hogy életre keltsék ezt a fordulatokkal teli történetet. Hunyódi Könyvfesztivál ma és holnap. Ingyenesen a Szaploncai sétányon várnak benneteket nagyon sok mindennel, könyvbemutatókkal, irodalmi beszélgetésekkel, zenés-irodalmi estel és koncerttel, családi programokkal, kézműves vásárral és gasztrosarokkal természetesen. Aztán ezen a hétvégén rendezik meg a Szemesi Napokat Balatonszemesen, koncertekkel, diszkóval és mesejátékkal. Elkezdődött a 26. Jazz és a Bor Fesztivál Balatonbogláron, na meg a New Orleans Jazz Fesztivál is ezen a hétvégén zajlik Siófokon.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
3: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most!

0: Anesztésát hallgattuk, bár nem is kell bemutatnom senkinek a hölgyet, összetéveszthetetlen a hangja. A rádió moston igazi nagy ágyúk jönnek a folytatásban is, és mindjárt indul a friss hírek után a zenemaraton, ami szintén óriási slágereket tartogat nektek. Ezért én nagyon kellemes délutánt és hétvégét kívánok mindnyájatoknak, találkozzunk hétfőn is, és rádiózzunk együtt akkor is. Akikkel itt hagylak benneteket, Marics Peti, Eloxigen és Aldi Golding, illetve most a YouTube, With or Without You, velem vagy nélkülem, rádiózzatok mindig itt a 91.2-n. Györfi Bettát hallottátok. Minden jót!
1: Szia.

0: Reklám.
1: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió? Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: 25 éves a Desedai Arborétumfa hídja. Jól működnek a békéltető testületek. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreivel 13 órakor Gulyás Lóránt köszönti Önöket. 25 éve avatták fel Kaposváron a megújult Desedai Arborétumot és a hozzá tartozó 107 méter hosszú fahidat. A város 2001-ben a Somogyi Erdőgazdasággal közösen tette rendbe az eredetileg 1978-ban kialakított növénykertet, írt a közösségi oldalán Szita Károly polgármester, hozzátéve, hogy a fahidat azóta már korszerűbbre kellett cserélni, de az akkor 8 méter mélyre levert szölöpök negyed évszázad elteltével is stabilak maradtak. A Balaton alacsony vízállása miatt módosítani kellett az 58. Kék Szalag Nagydíj útvonalát. A tó átlagos vízállása ugyanis jelenleg mindössze 66 cm, ez pedig a rajtig további 10 centit is apadhat. A rendezők így nagyjából másfél kilométerrel keletebbre helyezik majd a keszthelyi bóját, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos, klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez, amelyek idén az első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, írta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az érdekvédők tájékoztatása szerint a terméktípusok közül a legtöbb ügy a lábbeliket, a háztartási és kerti gépeket, a kézi szerszámgépeket, a járműveket és a híradástechnikai eszközöket érintette. A szolgáltatások közül a legtöbb panasz a személyszállításra, az úthasználatra, a telefon és internet használatra, valamint a csomagküldésre érkezett. Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT. A meteorológusok tanulmányában az áll, a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében a hónap közepén egy igen forró zóna alakult ki, ahonnan a levegő nyugat felé indult. Ezt a légtömeget ráadásul az erős, szinte zavartalan napsütés tovább melegítette. Egy 7000 eurót tartalmazó táskát talált még 4 évvel ezelőtt egy nő az egyik velencei Vaporetto hajón. A podgyászt az ott dolgozó takarító vette észre, és talált tárgyként leadta a közlekedési vállalat illetékes osztályán. Egy év elteltével, mivel a táskáért nem jelentkezett senki, a nő kérte az összeget, arra hivatkozva, hogy az olasz jogszabályok szerint ilyen esetekben a megtalálót illeti a talált tárgy. A cég előbb megtagadta az összeg átadását, azt hangoztatva, hogy a nő munkavégzés közben találta a táskát, ezért a pénz a vállalaté. A bíróság azonban a napokban neki adott igazat.
0: Időjárás jelentés.
4: A kora délutáni órákban is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak néha zavarhatnak meg a gomoly felhők, de csapadékra kevés az esély. 30-32 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Tegyük fel azt a kérdést is, amit talán már ti is feltettetek, hogy melyik dal lehet az a világon, aminek a legtöbb feldolgozása született?
1: Elvis Presley.
0: Nem.
1: Abba?
0: Nem. Nem egy popbandától származik. Gershwin.
1: Hát Gershwin, ne hülyeskedj.
0: Várjál, de várjál, őt
1: melódiái.
0: Így van, oké. Okay. Ismered te a Porgy és Bess című operát?
1: Minden nap háromszor meghallgatom.
0: Ja, értem. Hát akkor te műértő vagy, akkor nem véletlen. Akkor biztos azt is tudod.
1: Nem látszik rajta?
0: Dehogy nem, hát dehogy nem. Van egy Summertime című etűd.
1: Mit láttak meg ebben?
0: Több mint 25 ezer különböző verziója létezik.
1: Hoppá.
0: Jazz, soul, rock, pop, Louis Armstrongtól Ella Fitzgeraldig, Miles Davisen keresztül, Janis Joplinig, a Doorson át, a Zombiesig, de még Lana Del Rey is hozzányúlt ehhez a dalhoz. Ez a világ legtöbbet feldolgozott dala.
2: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna.
4: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.

0: Hírek most!
1: Somogyi strandok a legjobbak között. Egy bő hét alatt milliárdokat hoztak az új vámszabályok. 14 óra van, jó napot kívánok! A Rádió Most híreit Gulyás Lórántól hallják. A szakemberek elhárították azt a hibát, amely miatt beszakadt az úttest Kaposváron a Szent Imre utca és a Damjanich utca kereszteződésében. A végleges burkolat várhatóan a jövő hét elején készül el, addig az érintett szakaszon továbbra is körültekintő közlekedésre van szükség. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. A gyermekanimációkat díjazó Nők a Balatonért Egyesület külön díját Balatonszárszó központi strandja nyerte el, Somogy elismerését pedig a Fonyódi Panoráma strand kapta meg a Kék Hullám zászló díj kiosztóján. Az önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség idén 23. alkalommal hirdette meg ezt a megmérettetést, amelyen 42 üzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján górcső alá vegyék és minősítsék létesítményeiket. Az ítészek a bejárások során a többi között vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát, az akadálymentesítést, a játszóterek minőségét és a sportolási lehetőségeket is. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július 1-től 3,2 millió kis csomag után 11,3 milliárd forintnyi vám érkezett be az adóhatósághoz, adta hírül a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ennek a bevételnek a 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV, a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Országszerte 19 térségben 5 hét végén át várja az érdeklődőket a nyitott portanapok. A szervezők tájékoztatása szerint az augusztus 22-től október 4-ig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartás és a növénytermesztés kulisszatitkait. Első alkalommal Szabolcs-Szatmár-Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala, a negyediken a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpok alja, Nógrád, Hajdubihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be. A Tesztpálya című magyar koprodukciós kisfilm is versenyez a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon a rövidfilmes szekcióban. Az alkotás rendezője az amerikai Lydia Cornett, aki New Yorki dokumentumfilmesként készítette el első magyarországi filmjét. A 15 perces alkotás története a Zalazón területén játszódik, ahol a hajnali órákban egy 14 éves fiú és családja agaraikkal űzik el a vadon élő állatokat Európa egyik legkorszerűbb önvezető jármű tesztpályájáról.
0: Időjárás jelentés.
1: A kora délutáni órákban is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak néha zavarhatnak meg a gomoly felhők, de csapadékra kevés az esély. 30-32 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.

0: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
1: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
0: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
1: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Reklám.
1: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió? Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Karambol toponáron. Egyre több hazánk kőolaj tartaléka. 15 óra van, jó napot kívánok, a rádió most híreit Gulyás Lórántól hallják. Pintekről szombatra virradóra összeütközött két személygépkocsi a Guba Sándor utcában. A járművekben csak a vezetők utaztak, egyikük beszorult, őt a kaposvári hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. Az egységek és a mentők teljes útlezárás mellett dolgoztak a helyszínen. Meghosszabbítaná a volt Fonyódi polgármester és társa letartóztatását a kaposvári járási ügyészség. A két férfit különösen nagy vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt tartóztatták le június végén. Ők a nyomozás szerint 2019 és 2023 között az önkormányzati cég által kötött zöld területkezeléssel és területrendezéssel kapcsolatos széllárt szerződésekkel 102 millió forintos kárt okoztak. A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik Magyarország, tudott a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ez nagy előrelépés a március végi 44 napos mélyponthoz képest. A tárca vezető azt írta, hazánk jól áll a földgázkészletekkel is, a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően halad a felkészülés a hidegebb hónapokra. Könyvekkel a világ körül címmel indított nyári olvasási kihívást a Magyar Földrajzi Múzeum. Ennek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 könyvet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes neves földrajztudós múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazóírásának. A spanyol válogatott egy a hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte a belga csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság Los Angeles-i negyed döntőjében. Az első fél időben végig fölényben futballozó spanyoloknak Fabián Ruiz szerzett vezetést a 30. percben, de a szünethez közeledve a rivális teljesen váratlanul egyenlített. Így a kapus Unai Simon 2022-es VB-n kezdődött, góltalansági csúcsa 650 percnél szakadt meg. A meccset a 88. percben Mikel Merino döntötte el, aki a 8. döntőben is nyerő ember volt Portugália ellen. A 2010-es aranyérmük óta először 4 közé jutott spanyolok, a keddi elődöntőben a 8 éve arany, legutóbb pedig ezüstérmes franciákkal találkoznak majd Dallasban.
0: Időjárás jelentés.
4: A folytatásban is kifejezetten napos, meleg, száraz időre számíthatunk. A szél helyenként megélénkül. A hőmérők higanyszála 32 fokig is felkúszhat.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna...
2: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
3: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. 25 éve avatták fel Kaposváron a megújult Desedai Arborétumot és a hozzá tartozó 107 méter hosszú fahidat. A város 2001-ben a Somogyi Erdőgazdasággal közösen tette rendbe az eredetileg 1978-ban kialakított növénykertet, írta közösségi oldalán Szita Károly polgármester. Hozzátéve, hogy a fahidat azóta már korszerűbbre kellett cserélni, de az akkor 8 méter mélyre levert cölöpök negyed évszázad elteltével is stabilak maradtak. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. A gyermekanimációkat díjazó Nők a Balatonért Egyesület külön díját Balatonszárszó központi strandja nyerte el, Somogy elismerését pedig a Fonyódi Panoráma strand kapta meg a Kék Hullám zászló díjkiosztóján. Az önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség idén 23. alkalommal hirdette meg ezt a megmérettetést, amelyen 42 üzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján górcső alá vegyék és minősítsék létesítményeiket. Az ítészek a bejárások során a többi között vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát, az akadálymentesítést, a játszóterek minőségét és a sportolási lehetőségeket is. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A döntés nagyjából egy hónapon belül lép hatályba. Ezt követően a magyar hatóságoknak ki kell jelölniük az ország képviselőjét, és meg kell teremteniük a szervezet működésének feltételeit. Az Európai Ügyészség a 2021. júniusa óta elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményeket vizsgálhatja majd. Mesterséges intelligencián alapuló kamerarendszert fejlesztettek ki magyar kutatók a koraszülött csecsemők megfigyelésére. A Hunren és a Semmelweis Egyetem közös fejlesztése vezetékek és érintéses szenzorok nélkül képes követni az inkubátorban fekvő babák mozgását és testhelyzetét. A rendszer valós időben nagy pontossággal elemzi a felvételeket, és segíthet a szakembereknek a fejlődési rendellenességek korai felismerésében. Egy 7000 eurót tartalmazó táskát talált még 4 évvel ezelőtt egy nő az egyik velencei Vaporetto hajón. A podgyászt az ott dolgozó takarító vette észre, és talált tárgyként leadta a közlekedési vállalat illetékes osztályán. Egy év elteltével, mivel a táskáért nem jelentkezett senki, a nő kérte az összeget, arra hivatkozva, hogy az olasz jogszabályok szerint ilyen esetekben a megtalálót illeti a talált tárgy. A cég előbb megtagadta az összeg átadását, azt hangoztatva, hogy a nő munkavégzés közben találta a táskát, ezért a pénz a vállalaté. A bíróság azonban a napokban neki adott igazat.
0: Időjárás jelentés.
1: A folytatásban is kifejezetten napos, meleg, száraz időre számíthatunk. A szél helyenként megélénkül. A hőmérők higanyszála 32 fokig is felkúszhat.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Maraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Reklám.
1: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A szakemberek elhárították azt a hibát, amely miatt beszakadt az úttest Kaposváron, a Szent Imre utca és a Damjanics utca kereszteződésében. A végleges burkolat várhatóan a jövő hét elején készül el, addig az érintett szakaszon továbbra is körültekintő közlekedésre van szükség. Péntekről szombatra virradóra összeütközött két személygépkocsi a Guba Sándor utcában. A járművekben csak a vezetők utaztak, egyikük beszorult, őt a kaposvári hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. Az egységek és a mentők teljes útlezárás mellett dolgoztak a helyszínen. Július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz a magyar bíróságokon. Ez idő alatt főszabály szerint nem lesznek tárgyalások, kivéve a soron kívüli eljárások esetén. Ilyen lehet a végrehajtás, a végelszámolás, illetve a csőd és felszámolási eljárás. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT. A meteorológusok tanulmányában az áll, a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében a hónap közepén egy igen forró zóna alakult ki, ahonnan a levegő nyugat felé indult. Ezt a légtömeget ráadásul az erős, szinte zavartalan napsütés tovább melegítette. A Tesztpálya című magyar koprodukciós kisfilm is versenyez a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon a rövidfilmes szekcióban. Az alkotás rendezője az amerikai Lydia Cornett, aki New Yorki dokumentum filmesként készítette el első magyarországi filmjét. A 15 perces alkotás története a Zalazón területén játszódik, ahol a hajnali órákban egy 14 éves fiú és családja agaraikkal űzik el a vadon élő állatokat Európa egyik legkorszerűbb önvezető jármű tesztpályájáról. A spanyol válogatott egy a hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte a belga csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság Los Angeles-i negyed döntőjében. Az első félidőben végig fölényben futballozó spanyoloknak Fabián Ruiz szerzett vezetést a 30. percben, de a szünethez közeledve a rivális teljesen váratlanul egyenlített. Így a kapus Unai Simón 2022-es VB-n kezdődött, góltalansági csúcsa 650 percnél szakadt meg. A meccset a 88. percben Mikel Merino döntötte el, aki a 8. döntőben is nyerő ember volt Portugália ellen. A 2010-es aranyérmük óta először négy közé jutott spanyolok, a keddi elődöntőben a 8 éve arany, legutóbb pedig ezüstérmes franciákkal találkoznak majd Dallasban.
0: Időjárás jelentés.
4: A folytatásban is kifejezetten napos, meleg, száraz időre számíthatunk. A szél helyenként megélénkül. A hőmérők higanyszála 32 fokig is felkúszhat.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: magyar dal, amit a legtöbben dolgoztak fel.
1: Ne otthon.
0: Nem rossz a tip, de sajnos nem. De nem találnád ki soha. Én se találtam volna ki.
1: Miki.
0: Én komolyan. A legtöbbet feldolgozott, átdolgozott magyar szerzemény nem a közelmúltban keresendő. Ugyanis Seres Rezső Szomorú Vasárnap című dalát rengeteg adaptációban találhatjuk meg a világ zenei életében. Képzeljétek el, Billie Holiday, Ray Charles, de még Björk és Sinéad Connor is elkészítette a saját Szomorú Vasárnap verzióját, nyilván angol nyelven. Bloomy Sunday, ő is elénekelte, de Billie Holiday, Ray Charles, Björk, hatalmas, hatalmas.
2: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
6: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled. Radio Station, BTSN.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Jó estét kívánok! 2026. július 11-e szombat este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják Gulyás Lórántól. A diplomásokon is múlik a vidék jövője. A jövő értelmisége a vidék megújulásának záloga, hangsúlyozta a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszának oklevél átadó ünnepségén a felsőoktatási intézmény rektora. Dr. Gyurica Csaba a csaknem 400 friss diplomásnak azt mondta, a vidéki térségek felemelkedése nem elvont stratégiákon, hanem a helyben maradó vagy oda visszatérő, elhivatott és felelősség teljes fiatal szakembereken múlik.
2: Új képzéseink, átfogó tehetséggondozási programjaink, megújult szervezetünk és szerkezetünk, gazdasági partnerségeink mind egyetlen üzenetet hordoznak a Matéről, illetve a Kaposvári kampuszról. Mégpedig azt, hogy a vidéki értelmiség nem luxus, hanem olyan szükségszerűség, ami alapvető feltétele annak, hogy a vidéki térségek fejlődni tudjanak, és ehhez mi a hátteret itt helyben tudjuk biztosítani. Kaposváron, Szarvason, Keszthelyen, az ország különböző térségeiben, és ez az az óriási érték, amivel mindannyiunknak élni kell, és amiben bizodalmunk lehet.
1: Pontosság, megbízhatóság, igényvezérelt közlekedés. Jövő csütörtökön 17 órakor a Kaposvári Közlekedési Központban lesz az első olyan lakossági fórum, amelyen az új buszmenetrenddel kapcsolatos észrevételeket lehet elmondani. Ezt a programsorozatot a város polgármestere hirdette meg, mert várhatóan még a nyáron 15 új elektromos jármű áll forgalomba. Ráadásul, mondta el Szita Károly a képviselőtestület legutóbbi ülésén, önvezető midi buszok is érkeznek majd a Somogyi vármegye székhelyre.
3: Próbajellege az önvezető buszok elindulnak a Baross végétől, a körforgalomtól, jönnek végig a Csík Ferenc sétányon, ott megfogja őket majd egy lámpa, pontosabban zöldet ad nekik egy lámpa, megfogja majd az autókat, mennek végig Gergész a Cseri úton, az egyenes úton, ott a buszfordulóban megfordulnak és úgy jönnek vissza. A másik önvezető buszunk, amennyiben ezt a tenderünket jóvá hagyják, az pedig be fog jönni a belvárosba és a Német István fasorba a kórház előtt fogja összeszedni az embereket, és egy másik körön megy el. Ezek lesznek a próba járatok. Ezt ki kell építenünk az infrastruktúrát, az egyiket már kiépítettük, láthatják a festéseket, mindent, ami ott van a cserés az egyenesi úton.
1: Pecsenye nap a kaposvári nagypiacon. A múlt heti grill és pizza nap sikerén felbuzdulva szombaton pecsenye napot hirdetett a kaposvári nagypiac. Akkor ugyanis 4600 ember látogatta meg a létesítményt. A piac vezetőinek az a célja, hogy minél több gasztronómiai és családi programmal minél közelebb kerüljenek a kaposváriakhoz. A pecsenye napon több térségi vállalkozás kínálta ingyenes kóstolásra a hurkát, kolbászt, sült oldalast és sült halat, sőt a lángost is. Az árusok tapasztalata az, hogy sokan még a legnagyobb hűségben is szívesen fogyasztják ezeket a finomságokat. Betonból műalkotás. Országosan is hiánypótló tárlat nyílt a héten a kaposvári Vaszari Képtárban. Az Együd Árpád Kulturális Központ kiállító helye ad ugyanis otthont az első betonszobrászati triennálénak. A seregszemlén, amit Pintér Rómeó alpolgármester nyitott meg, miniatűrök, konceptuális munkák, köztéri szobrok és nagy plasztikák is helyet kaptak.
4: Nekünk, kaposváriaknak a mai nap megadatott az, hogy a betonról egy olyan dolog is eszünkbe jusson, ami eddig még nem volt Kaposváron, hiszen egy triennálé első alkalmán köszönhetem itt Önöket, méghozzá egy olyan kiállítás sorozat alkalmából, amely a betont, mint anyagot helyezi a művészeti fókuszába, és erről jól elmondható, és összességében mindenképpen igaz, hogy egy olyan műfaj, amely egyszerre innovatív, rendkívül gyorsan fejlődő, de talán ami számunkra, az egyszerű, laikus műkedvelők számára a legfontosabb, hogy könnyedén befogadható minden laikus számára. Ahogy körülnézünk itt a posztamenseken, vagy rápillantunk a falakon, minden túlzás nélkül állíthatom azt, hogy minden egyes betérő, minden egyes szemlélő meg fogja találni számára a szépet, az izgalmasat, vagy éppenséggel azt a műtárgyat, amely inspirálta őt.
1: 90 éve született a nagymesélő. Csukás István születésének 90. évfordulójára emlékeztek néhány nappal ezelőtt Balatonszárszón. A tóparti településre Pompom Mirmur, a nagy ho-ho-ho horgász és a legkisebb ugrifüles szülőatya második otthonaként tekintett. A róla elnevezett színházban a Kaposvári Teátrum igazgatója Nagy Viktor mondott emlékező beszédet.
5: Idén lenne 90 éves Csukás István, aki generációk számára mutatta meg, hogy a mese nem csupán a gyerekeknek szól, hanem mindannyiunknak. Hogy a humor, a barátság, a képzelet és a derű képes áthidalni minden távolságot, és képes összekötni bennünket. Csukás István életútja maga is egy mese. 1936. április 2-án született Kisújszálláson jogot tanult, hegedűművésznek készült, de végül az írás lett a hivatás, amelyben megtalálta a saját hangját. A gyermekirodalomban talált menedéket és szabadságot. Így születtek meg azok a különleges figurák, akik mára a magyar kultúra részei, Süsü, Pompom, a Nagy Hó-Hó Horgász, Mirmúr és még sokan mások.
1: Idén is rekordot dönthet a balatoni hajóforgalom. A balatoni hajózási ZRT járataira az idei év első 6 hónapjában 730 ezren váltottak jegyet, ami arányaiban meghaladja a tavalyi rekordév időarányos forgalmát. A népszerűségi rangsort az egész esztendőben közlekedő Szántódi és Tihanyi kompok vezetik, majd a menetrendi járatok közül a Fonyód-Badacsony útvonalon közlekedő következik. Az idén 180 éves jubileumát ünneplő társaság hajói 16 balatoni településről futnak ki. 9 somogyi strand kapta meg a legmagasabb minősítést. 9 somogyi strand kapta meg idén a kék hullám zászló legmagasabb minősítését, az 5 csillagot, derült ki pénteken a megmérettetés Fonyódi díjkiosztóján. A házigazda település panoráma strandja, ráadásul Somogy külön díját is bezsebelte, Balatonszárszó központi strandja pedig megkapta a Nők a Balatonért Egyesület külön díját. Az ítészek ebben az évben több mint 40 helyszínen nézték meg a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok és a játszóterek állapotát, a sportolási lehetőségeket, a gyermekbarát szolgáltatásokat és a vendéglátóhelyek kínálatát. Végezetül sport. A mérkőzés színvonala nem volt magas, de abból a szempontból hasznos volt, hogy az új vezetőedző Gyürki Gerge is élőben láthatta a játékosokat. Így nyilatkozott a tegnapi Cseppel SC elleni edzőmeccset követően a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapatának trénere Papp Máté. A Bene Akadémia Puskin utcai bázisán megrendezett találkozó gól nélküli döntetlennel ért véget.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
6: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
1: Csendes, nyugodt, a tegnapihoz hasonló estére számíthatunk ma is. Az égból derült marad, frissítő zápornak, zivatarnak kevés az esélye. A hőmérsékletek 28 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

közelebb rakod. 38, nekem 45. Az agyadban nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. 0-0-ás döntetlent játszott harmadik felkészülési mérkőzésén, a szintén harmadosztályú Csepel SC ellen a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. A Bene Akadémia Puskin utcai edzőközpontjában pénteken megrendezett összecsapáson ugyan a somogyiak birtokolták többet a labdát, ám ezt nem sikerült gólra váltani. A meccsen ugyanakkor sok fiatal kapott játék lehetőséget. A Balaton alacsony vízállása miatt módosítani kellett az 58. kék szalag nagydíj útvonalát. A tó átlagos vízállása ugyanis jelenleg mindössze 66 cm, ez pedig a rajtig további 10 cm is apadhat. A rendezők így nagyjából másfél kilométerrel keletebbre helyezik majd a keszthelyi bóját, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Meghosszabbítaná a volt Fonyódi polgármester és társa letartóztatását a kaposvári járási ügyészség. A két férfit különösen nagy vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt tartóztatták le június végén. Ők a nyomozás szerint 2019 és 2023 között az önkormányzati cég által kötött zöld területkezeléssel és területrendezéssel kapcsolatos színlelt szerződésekkel 102 millió forintos kárt okoztak. Egy 7000 eurót tartalmazó táskát talált még 4 évvel ezelőtt egy nő az egyik velencei Vaporetto hajón. A podgyászt az ott dolgozó takarító vette észre, és talált tárgyként leadta a közlekedési vállalat illetékes osztályán. Egy év elteltével, mivel a táskáért nem jelentkezett senki, a nő kérte az összeget, arra hivatkozva, hogy az olasz jogszabályok szerint ilyen esetekben a megtalálót illeti a talált tárgy. A cég előbb megtagadta az összeg átadását, azt hangoztatva, hogy a nő munkavégzés közben találta a táskát, ezért a pénz a vállalaté. A bíróság azonban a napokban neki adott igazat. A spanyol válogatott egy a hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte a belga csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság Los Angeles-i negyed döntőjében. Az első félidőben végig fölényben futballozó spanyoloknak Fabián Ruiz szerzett vezetést a 30. percben, de a szünethez közeledve a rivális teljesen váratlanul egyenlített. Így a kapus Unai Simón 2022-es VB-n kezdődött, góltalansági csúcsa 650 percnél szakadt meg. A meccset a 88. percben Mikel Merino döntötte el, aki a 8-döntőben is nyerő ember volt Portugália ellen. A 2010-es aranyérmük óta először 4 közé jutott spanyolok, a keddi elődöntőben a 8 éve arany, legutóbb pedig ezüstérmes franciákkal találkoznak majd Dallasban.
0: Időjárás jelentés.
2: A következő órákban sem változik térségünk időjárása. Folytatódik a meleg, száraz idő. Csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkül. Lassan-lassan 20-24 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

De még folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. 25 éve avatták fel Kaposváron a megújult Desedai Arborétumot és a hozzá tartozó 107 méter hosszú fahidat. A város 2001-ben a Somogyi Erdőgazdasággal közösen tette rendbe az eredetileg 1978-ban kialakított növénykertet, írt a közösségi oldalán Szita Károly polgármester, hozzátéve, hogy a fahidat azóta már korszerűbbre kellett cserélni, de az akkor 8 méter mélyre levert szölöpök negyed évszázad elteltével is stabilak maradtak. Rendkívüli fogási eredmények születtek a közelmúltban lezajlott kaposvári Deseda Carp Cupon. A maratoni pontyfogó verseny résztvevői ugyanis összesen majdnem 2,4 tonna halat emeltek ki a tóból. A legnagyobb potykát 18 kg 87 dekával mérlegelték. A versenyzők a nagy hőség ellenére is kiválóan teljesítettek, a viadal pedig több millió forintos összdíjazással zajlott. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén át várja az érdeklődőket a nyitott portanapok. A szervezők tájékoztatása szerint az augusztus 22-től október 4-ig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartás és a növénytermesztés kulisszatitkait. Első alkalommal Szabolcs, Szatmár, Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala, a negyediken a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpok alja, Nógrád, Hajdubihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be. A Tesztpálya című magyar koprodukciós kisfilm is versenyez a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon a rövidfilmes szekcióban. Az alkotás rendezője az amerikai Lydia Cornett, aki New Yorki dokumentumfilmesként készítette el első magyarországi filmjét. A 15 perces alkotás története a Zalazón területén játszódik, ahol a hajnali órákban egy 14 éves fiú és családja agaraikkal űzik el a vadon élő állatokat Európa egyik legkorszerűbb önvezető jármű tesztpályájáról. A spanyol válogatott egy a hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte a belga csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság Los Angeles-i negyed döntőjében. Az első fél időben végig fölényben futballozó spanyoloknak Fabián Ruiz szerzett vezetést a 30. percben, de a szünethez közeledve a rivális teljesen váratlanul egyenlített. Így a kapus Unai Simón 2022-es VB-n kezdődött, góltalansági csúcsa 650 percnél szakadt meg. A meccset a 88. percben Mikel Merino döntötte el, aki a 8. döntőben is nyerő ember volt Portugália ellen. A 2010-es aranyérmük óta először négy közé jutott spanyolok, a keddi elődöntőben a 8 éve arany, legutóbb pedig ezüstérmes franciákkal találkoznak majd Dallasban.
0: Időjárás jelentés.
2: A következő órákban sem változik térségünk időjárása. Folytatódik a meleg, száraz idő. Csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkül. Lassan-lassan 20-24 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
3: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudd.
4: Valami

szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár közéleti műsorát hallják, én Gulyás Lóránt vagyok. Pontosság, megbízhatóság, igényvezérelt közlekedés. Jövő csütörtökön 17 órakor a Kaposvári Közlekedési Központban lesz az első olyan lakossági fórum, amelyen az új buszmenetrenddel kapcsolatos észrevételeket lehet elmondani. Ezt a programsorozatot a város polgármestere hirdette meg, mert várhatóan még a nyáron 15 új elektromos jármű áll forgalomba. Ráadásul, mondta el Szita Károly a képviselőtestület legutóbbi ülésén, önvezető MIDI buszok is érkeznek majd a Somogyi vármegye székhelyre.
2: Próbajellege az önvezető buszok elindulnak a Baross végétől, a körforgalomtól, jönnek végig a Csík-Ferenc sétányon, ott megfogja őket majd egy lámpa, pontosabban zöldet ad nekik egy lámpa, megfogja majd az autókat, mennek végig Gergész a Cseri úton, az egyenes úton, ott a buszfordulóban megfordulnak és úgy jönnek vissza. A másik önvezető buszunk, amennyiben ezt a tenderünket jóvá hagyják, az pedig be fog jönni a belvárosba és a Németh István fasorba a kórház előtt fogja összeszedni az embereket, és egy másik körön megy el. Ezek lesznek a próba járatok. Ezt ki kell építenünk az infrastruktúrát. Az egyiket már kiépítettük, láthatják a festéseket, mindent, ami ott van a cserés az egyenesi úton.
1: A diplomásokon is múlik a vidék jövője. A jövő értelmisége a vidék megújulásának záloga. Hangsúlyozta a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszának oklevél átadó ünnepségén a felsőoktatási intézmény rektora. Dr. Gyurica Csaba csaknem 400 friss diplomásnak azt mondta, a vidéki térségek felemelkedése nem elvont stratégiákon, hanem a helyben maradó vagy oda visszatérő, elhivatott és felelősség teljes fiatal szakembereken múlik.
3: Új képzéseink, átfogó tehetséggondozási programjaink, megújult szervezetünk és szerkezetünk, gazdasági partnerségeink mind egyetlen üzenetet hordoznak a Matéről, illetve a Kaposvári kampuszról. Mégpedig azt, hogy a vidéki értelmiség nem luxus, hanem olyan szükségszerűség, ami alapvető feltétele annak, hogy a vidéki térségek fejlődni tudjanak, és ehhez mi a hátteret itt helyben tudjuk biztosítani. Kaposváron, Szarvason, Keszthelyen, az ország különböző térségeiben, és ez az az óriási érték, amivel mindannyiunknak élni kell, és amiben bizodalmunk lehet.
1: Betonból műalkotás. Országosan is hiánypótló tárlat nyílt a héten a kaposvári Vaszari Képtárban. Az Együd Árpád Kulturális Központ kiállító helye ad ugyanis otthont az első betonszobrászati triennálénak. A seregszemlén, amit Pintér Rómeó alpolgármester nyitott meg, miniatűrök, konceptuális munkák, köztéri szobrok és nagy plasztikák is helyet kaptak.
4: Nekünk, kaposváriaknak a mai nap megadatott az, hogy a betonról egy olyan dolog is eszünkbe jusson, ami eddig még nem volt Kaposváron, hiszen egy triennálé első alkalmán köszönhetem itt önöket, méghozzá egy olyan kiállítás sorozat alkalmából, amely a betont, mint anyagot helyezi a művészeti fókuszába, és erről jól elmondható, és összességében mindenképpen igaz, hogy egy olyan műfaj, amely egyszerre innovatív, rendkívül gyorsan fejlődő, de talán ami számunkra, az egyszerű laikus műkedvelők számára a legfontosabb, hogy könnyedén befogadható minden laikus számára. Ahogy körülnézünk itt a posztamenseken, vagy rápillantunk a falakon, minden túlzás nélkül állíthatom azt, hogy minden egyes betérő, minden egyes szemlélő meg fogja találni számára a szépet, az izgalmasat, vagy éppenséggel azt a műtárgyat, amely inspirálta őt.
1: Pecsenye nap a kaposvári nagypiacon. A múlt heti grill és pizza nap sikerén felbuzdulva szombaton pecsenye napot hirdetett a kaposvári nagypiac. Akkor ugyanis 4600 ember látogatta meg a létesítményt. A piac vezetőinek az a célja, hogy minél több gasztronómiai és családi programmal minél közelebb kerüljenek a kaposváriakhoz. A pecsenye napon több térségi vállalkozás kínálta ingyenes kóstolásra a hurkát, kolbászt, sült oldalast és sült halat, sőt a lángost is. Az árusok tapasztalata az, hogy sokan még a legnagyobb hűségben is szívesen fogyasztják ezeket a finomságokat. 90 éve született a nagy mesélő. Csukás István születésének 90. évfordulójára emlékeztek néhány nappal ezelőtt Balatonszárszón. A tóparti településre Pompom Mirmur, a nagy ho-ho-ho horgász és a legkisebb ugrifüles szülőatya második otthonaként tekintett. A róla elnevezett színházban a Kaposvári Teátrum igazgatója, Nagy Viktor mondott emlékező beszédet.
5: Idén lenne 90 éves Csukás István, aki generációk számára mutatta meg, hogy a mese nem csupán a gyerekeknek szól, hanem mindannyiunknak. Hogy a humor, a barátság, a képzelet és a derű képes áthidalni minden távolságot, és képes összekötni bennünket. Csukás István életútja maga is egy mese. 1936. április 2-án született Kisújszálláson jogot tanult, hegedűművésznek készült, de végül az írás lett a hivatás, amelyben megtalálta a saját hangját. A gyermekirodalomban talált menedéket és szabadságot. Így születtek meg azok a különleges figurák, akik mára a magyar kultúra részei, Süsü, Pompom, a Nagy Hóhorgász, Mirmúr és még sokan mások.
1: 9 somogyi strand kapta meg a legmagasabb minősítést. 9 somogyi strand kapta meg idén a Kék Hullám zászló legmagasabb minősítését, az 5 csillagot, derült ki pénteken a megmérettetés Fonyódi díjkiosztóján. A házigazda település panoráma strandja, ráadásul Somogy külön díját is bezsebelte, Balatonszárszó központi strandja pedig megkapta a Nők a Balatonért Egyesület külön díját. Az ítészek ebben az évben több mint 40 helyszínen nézték meg a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok és a játszóterek állapotát, a sportolási lehetőségeket, a gyermekbarát szolgáltatásokat és a vendéglátóhelyek kínálatát. Idén is rekordot dönthet a balatoni hajóforgalom. A Balatoni Hajózási ZRT járataira az idei év első 6 hónapjában 730 ezeren váltottak jegyet, ami arányaiban meghaladja a tavalyi rekordév időarányos forgalmát. A népszerűségi rangsort az egész esztendőben közlekedő Szántódi és Tihanyi kompok vezetik, majd a menetrendi járatok közül a Fonyód-Badacsony útvonalon közlekedő következik. Az idén 180 éves jubileumát ünneplő társaság hajói 16 balatoni településről futnak ki. Végezetül sport. A mérkőzés színvonala nem volt magas, de abból a szempontból hasznos volt, hogy az új vezetőedző Gyürki Gerge is élőben láthatta a játékosokat. Így nyilatkozott a tegnapi Csepel SC elleni edzőmeccset követően a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapatának trénere Pap Máté. A Bene Akadémia Puskin utcai bázisán megrendezett találkozó gól nélküli döntetlennel ért véget.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Csendes, nyugodt, a tegnapihoz hasonló estére számíthatunk ma is. Az égból derült marad, frissítő zápornak, zivatarnak kevés az esélye. A hőmérsékletek 28 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A Balaton alacsony vízállása miatt módosítani kellett az 58. Kékszalag-Nagydíj útvonalát. A tó átlagos vízállása ugyanis jelenleg mindössze 66 cm, ez pedig a rajtig további 10 centit is apadhat. A rendezők így nagyjából másfél kilométerrel keletebbre helyezik majd a keszthelyi bóját, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőn július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Mesterséges intelligencián alapuló kamerarendszert fejlesztettek ki magyar kutatók a koraszülött csecsemők megfigyelésére. A Hunren és a Semmelweis Egyetem közös fejlesztése vezetékek és érintéses szenzorok nélkül képes követni az inkubátorban fekvő babák mozgását és testhelyzetét. A rendszer valós időben nagy pontossággal elemzi a felvételeket, és segíthet a szakembereknek a fejlődési rendellenességek korai felismerésében. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A döntés nagyjából egy hónapon belül lép hatályba. Ezt követően a magyar hatóságoknak ki kell jelölniük az ország képviselőjét, és meg kell teremteniük a szervezet működésének feltételeit. Az Európai Ügyészség a 2021. júniusa óta elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményeket vizsgálhatja majd. Egy 7000 eurót tartalmazó táskát talált még 4 évvel ezelőtt egy nő az egyik velencei Vaporetto hajón. A podgyászt az ott dolgozó takarító vette észre, és talált tárgyként leadta a közlekedési vállalat illetékes osztályán. Egy év elteltével, mivel a táskáért nem jelentkezett senki, a nő kérte az összeget, arra hivatkozva, hogy az olasz jogszabályok szerint ilyen esetekben a megtalálót illeti a talált tárgy. A cég előbb megtagadta az összeg átadását, azt hangoztatva, hogy a nő munkavégzés közben találta a táskát, ezért a pénz a vállalaté. A bíróság azonban a napokban neki adott igazat. A spanyol válogatott egy a hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte a belga csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság Los Angeles-i negyed döntőjében. Az első félidőben végig fölényben futballozó spanyoloknak Fabián Ruiz szerzett vezetést a 30. percben, de a szünethez közeledve a rivális teljesen váratlanul egyenlített. Így a kapus Unai Simón 2022-es VB-n kezdődött, góltalansági csúcsa 650 percnél szakadt meg. A meccset a 88. percben Mikel Merino döntötte el, aki a 8. döntőben is nyerő ember volt Portugália ellen. A 2010-es aranyérmük óta először 4 közé jutott spanyolok, a keddi elődöntőben a 8 éve arany, legutóbb pedig ezüstérmes franciákkal találkoznak majd Dallasban.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban sem változik térségünk időjárása. Folytatódik a meleg, száraz idő. Csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkül. Lassan-lassan 20-24 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék.

ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2 Rádió Most.

0: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Wolfi vagyok a Punani Masszívból. Hallgassátok a Rádió Mostot itt Kaposváron, mert mi mindig ezt hallgatjuk, amikor ide jövünk.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

0: fejed. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: oldalon, úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: Hírek most!
3: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Pintekről szombatra Virradóra összeütközött két személygépkocsi a Guba Sándor utcában. A járművekben csak a vezetők utaztak, egyikük beszorult, őt a kaposvári hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. Az egységek és a mentők teljes útlezárás mellett dolgoztak a helyszínen. A kormány pénteken benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatát. A tervezet szerint a szervezet a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak a parlament felé lesz. Az elnök és a négy elnök helyettes különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az MVVH munkatársai irattárakba, raktárakba és szerverszobákba is bemehetnek, átnézhetnek nyilvántartásokat, szerződéseket, számlákat és elektronikus adatrögzítőket is. Könyvekkel a világ körül címmel indított nyári olvasási kihívást a Magyar Földrajzi Múzeum. Ennek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább 3 könyvet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek, Balázs Dénes, neves földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazóírásának. A Tesztpálya című magyar koprodukciós kisfilm is versenyez a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon a rövidfilmes szekcióban. Az alkotás rendezője az amerikai Lydia Cornett, aki New Yorki dokumentumfilmesként készítette el első magyarországi filmjét. A 15 perces alkotás története a Zalazón területén játszódik, ahol a hajnali órákban egy 14 éves fiú és családja agaraikkal űzik el a vadon élő állatokat Európa egyik legkorszerűbb önvezető jármű tesztpályájáról.
2: Időjárás jelentés.
3: A következő órákban sem változik térségünk időjárása. Folytatódik a meleg, száraz idő. Csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkül. Lassan-lassan 20-24 fokig hűl a levegő.
2: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
4: Sziasztok, mi vagyunk a Kelemen Kabádban.
5: Hallgassátok a Rádió Mostot most is.
6: Nyári

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátom.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. A gyermekanimációkat díjazó Nők a Balatonért Egyesület külön díját Balatonszárszó központi strandja nyerte el. Somogy elismerését pedig a Fonyódi Panoráma strand kapta meg a Kék Hullám zászló díj kiosztóján. Az önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség idén 23. alkalommal hirdette meg ezt a megmérettetést, amelyen 42 üzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján górcső alá vegyék és minősítsék létesítményeiket. Az ítészek a bejárások során a többi között vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát, az akadálymentesítést, a játszóterek minőségét és a sportolási lehetőségeket is. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július 1-től 3,2 millió kis csomag után 11,3 milliárd forintnyi vám érkezett be az adóhatósághoz, adta hírül a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ennek a bevételnek a 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV, a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez, amelyek idén az első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, írta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az érdekvédők tájékoztatása szerint a terméktípusok közül a legtöbb ügy a lábbeliket, a háztartási és kerti gépeket, a kézi szerszámgépeket, a járműveket és a híradástechnikai eszközöket érintette. A szolgáltatások közül a legtöbb panasz a személyszállításra, az úthasználatra, a telefon és internet használatra, valamint a csomagküldésre érkezett.
0: Időjárás jelentés.
2: A következő órákban sem változik térségünk időjárása. Folytatódik a meleg, száraz idő. Csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkül. Lassan-lassan 20-24 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió most! Yeah.
1: Csajozós figura.
2: Sziasztok! Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió most!

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. 0-0-ás döntetlent játszott harmadik felkészülési mérkőzésén a szintén harmadosztályú Csepel SC ellen a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. A Bene Akadémia Puskin utcai edzőközpontjában pénteken megrendezett összecsapáson ugyan a somogyiak birtokolták többet a labdát, ám ezt nem sikerült gólra váltani. A meccsen ugyanakkor sok fiatal kapott játék lehetőséget. A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik Magyarország, tudatta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ez nagy előrelépés a március végi 44 napos mélyponthoz képest. A tárca vezető azt írta, hazánk jól áll a földgázkészletekkel is, a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően halad a felkészülés a hidegebb hónapokra. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A döntés nagyjából egy hónapon belül lép hatályba. Ezt követően a magyar hatóságoknak ki kell jelölniük az ország képviselőjét, és meg kell teremteniük a szervezet működésének feltételeit. Az Európai Ügyészség a 2021. júniusa óta elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményeket vizsgálhatja majd. Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT. A meteorológusok tanulmányában az áll, a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében a hónap közepén egy igen forró zóna alakult ki, ahonnan a levegő nyugat felé indult. Ezt a légtömeget ráadásul az erős, szinte zavartalan napsütés tovább melegítette.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban sem változik térségünk időjárása. Folytatódik a meleg, száraz idő. Csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkül. Lassan-lassan 20-24 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: 91.2 Rádió most.
1: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!